0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újra visszatér a forróság, sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. Meghalt egy versenyző az Extrémen nemzetközi triatlon versenyen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Kiemelten kell figyelni az egyedül élő idősekre, gyermeket vagy háziállatot még néhány percre sem szabad parkoló gépjárműben hagyni. A katasztrófa védelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a megbeszélés. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Beszélt arról is, hogy a jegybanki 5 csapás programnak is köszönhetően sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. 41%-kal csökkent például a banki átutalásokat érintő visszaélések száma. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Hétfőig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Meghalt egy versenyző a nagyatádi Extrémen nemzetközi triatlon versenyen. Az úszás során egy váltóban a parttól mintegy 100 méterre lett rosszul a sportoló. A helyszínen lévő mentőegységek azonnal megkezdték a szakszerű újraélesztést, de nem sikerült megmenteni a versenyzőt. Több helyen pusztít erdőtűz Spanyolországban, Andalúziában 8000 hektáron küzdenek a lángokkal, 6 településről 500 embert evakuáltak, jelenleg mintegy 44 km kerületű területet próbálnak körül határolni a tűzoltók. A munkálatokban 5000 szakember vesz részt, a levegőből 26 járművel oltják a tüzet. Tovább súlyosbodott az erdőtűz Valencia tartományban, ahol a tűz mintegy 400 hektárnyi területet perzselt fel. A lángok megfékezésé ott is több százan vesznek részt.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

Le. Van itt bent, és csak Isten tudja miért téged. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másért a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újra visszatér a kánikula, kedélyfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Kiemelten kell figyelni az egyedül élő idősekre, gyermeket vagy háziállatot még néhány percre sem szabad parkoló gépjárműben hagyni. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a megbeszélés. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. Magyar napot tartottak az észak-macedóniai Krusevóban, ahol az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után 550 magyarországi menekültet fogadtak be. Az akkori segítségnyújtásra emlékezett az észak-macedóniai magyar közösség a menekültek tiszteletére állított emléktáblánál. A program részeként megnyílt a Szabadság reménye című kiállítás. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére, a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Hétfőig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus második hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra, a szokásosnál gyakrabban, és éjszaka is jár a H5-ös hév. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is forgalomkorlátozásra kell számítani. A BKK 2 és 7 napos karszalagjaival augusztus 10-e és 16-a között korlátlanul lehet használni a fővárosi tömegközlekedési járatokat.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

feeling me? Let's do something. Görmend FM. A Görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva. Miami, South Beach, bringing the heat.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újra visszatér a forróság, sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. Meghalt egy versenyző az Extrémen nemzetközi triatlon versenyen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Kiemelten kell figyelni az egyedül élő idősekre, gyermeket vagy háziállatot még néhány percre sem szabad parkoló gépjárműben hagyni. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a megbeszélés. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Beszélt arról is, hogy a jegybanki 5 csapás programnak is köszönhetően sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. 41%-kal csökkent például a banki átutalásokat érintő visszaélések száma. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Hétfőig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Meghalt egy versenyző a nagyatádi Extrémen nemzetközi triatlon versenyen. Az úszás során egy váltóban a parttól mintegy 100 méterre lett rosszul a sportoló. A helyszínen lévő mentőegységek azonnal megkezdték a szakszerű újraélesztést, de nem sikerült megmenteni a versenyzőt. Több helyen pusztít erdőtűz Spanyolországban. Andalúziában 8000 hektáron küzdenek a lángokkal. 6 településről 500 embert evakuáltak. Jelenleg mintegy 44 km kerületű területet próbálnak körül határolni a tűzoltók. A munkálatokban 5000 szakember vesz részt. A levegőből 26 járművel oltják a tüzet. Tovább súlyosbodott az erdőtűz Valencia tartományban, ahol a tűz mintegy 400 hektárnyi területet perzselt fel. A lángok megfékezésé ott is több százan vesznek részt.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Hazai Turmix, naponta 260 percben a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

Folyton azt kérdezik, hogy vagy, ettől sose legyen rosszabb, azért várom már a jobbat, na de hát a majd a holnap. Folyton azt kérdezik, hogy vagy, hogy vagy, ettől sose legyen rosszabb, rosszabb, azért várom már a jobbat, jobbat, na de hát a majd a holnap.

0: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Billentyűk abszurd viszonya, beleles nem van-e, merszem még, új dallam, hát ez micsoda.

0: érzed, a szemed már... Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Rengeteg pályázati pénz érkezik Vas megyébe. Ünnepel a Kölcsey Ferenc gimnázium. Baka András elfogadta a köztársaság elnöki tisztségre a felkérést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rengeteg pályázati pénz érkezik Vas megyébe. Országos összevetésben megyénk nyerte el a legtöbb támogatást a Magyar Falu program két friss pályázatán. Összesen 109 vasi település fejleszthet, több mint 4 milliárd forintból, amelyet utak, járdák, vízelvezető rendszerek korszerűsítésére, önkormányzati épületek felújítására, valamint eszközbeszerzésekre fordítanak, tudta meg a VAOL. A legnagyobb támogatást Kemenes, Magasi és Gencsapáti nyerte el, de jelentős forrás jut Sorokpolánynak is. Délvasból szintén az élmezőnyben található még Pető Mihály fa több mint 81, Magyar Szombatfa csak nem 77, Bérbaltavár 70, valamint Nagykölked 68 millió forinttal. Ünnepel a Kölcsey Ferenc gimnázium. Jubilómi rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a körmendi Kölcsey Ferenc gimnázium. Bogács Mónika információi következnek.
2: Az augusztus 19-e és 28-a között megrendezendő programok az iskola története előtt tisztelegnek, és az öreg diákokat, egykori pedagógusokat, valamint a jelenlegi iskola közösséget is megszólítják. A rendezvénysorozat augusztus 19-én kapcsolódik a városi ünnepi programokhoz. Az iskola közössége részt vesz a csónak felvonuláson, majd a tűzi játékot követően a gimnázium udvarán találkoznak az ünnep érkező öreg diákok. Augusztus 26-án gyertyagyújtással emlékeznek meg az egykori tanárokról a körmendi temetőben. A megemlékezésen nyugdíjas pedagógusok és volt diákok vesznek részt. Augusztus 27-én koszorúzással tisztelegnek az iskola alapító igazgatója dr. Kincselek emléktáblájánál. Ezt követően megnyílik az iskola történeti kiállítás a gimnázium aulájában. Ugyancsak ezen a napon mutatják be Pintér György iskola történeti könyv a Sodis galériában. A jubileumi programsorozat augusztus 28-án tanévnyitó ünnepséggel zárul. A rendezvényen adják át Pálfiné Szabó Éva négy részes festmény sorozatát a gimnáziumnak. Ezt követően a Sodis galériában megnyílik a művész Bereményi Géza dalai ihlette alkotásaiból rendezett tárlat. A jubileumi rendezvények célja, hogy méltó módon emlékezzenek meg az intézmény 8 évtizedes történetéről, valamint erősítsék a kapcsolatot az iskola egykori és jelenlegi közössége között.
1: Már etetni is kell a vadállományt az extrém hűség miatt. A természetes, vizes élőhelyek kiszáradása miatt a vadásztársaságok sok helyen már nem csak itatják, hanem táplálják is az állatokat. Blaja Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza szerint azonban ez a módszer hosszú távon nem tartható fenn.
3: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborjó, tehát az utódok, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Komoly negatív következménye lesz. Rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a víz ellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, akkor az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
1: A vasi erdőkben is folyamatosan pótolják az ivóvizet a vadállatok számára, közölte az Országos Vadászkamara Vármegyei Szervezetének elnöke. Gagyi István a VAOL-nak elmondta, a vadásztársaságok tagjai naponta járják az erdőket, és ha kell, lajtos kocsikkal szállítják a vizet és mélyítik a dagonyákat. Több mint 27 milliárd forint uniós támogatást fordít a kormány a krónikus betegségmenedzsment programra, amelyet 2027. június 30-ig meghosszabbít, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. A program segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek szervezett hosszú távú gondozásában. Hegedűs Zsolt azt is ígérte, hogy racionalizálják a háziorvosi praxisok munkáját, csökkentik a felesleges adminisztrációt, korszerűbb eszközöket és jobb szakmai hátteret biztosítanak és vonzóbbá teszik a családorvosi hivatást. Baka András elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre, Baka András közölte a kormányfő Facebook oldalán szombaton. A poszthoz csatolt képen látható, hogy Magyar Péter miniszterelnököt Bújdosó Andrea, a Tisza parlamenti frakció vezetője is elkísérte a volt főbíróhoz, akinek jelöléséről szombati ülésén döntött a kormánypárti képviselőcsoport. Egy várakozó metrószerelvénybe is betévedt az a sérült vaddisznó, amely a mozgó lépcsőn jutott le szombaton a Kossuth-Lajos téri metroállomás peronjára, de egyik utas sem sérült meg, közölte a BKV ZRT az MT-vel. A közlekedési társaság tájékoztatásából az derült ki, hogy a korábbi információkkal ellentétben a metró nem ütötte el az állatot. A vaddisznó lement a sínek közé, majd behúzódott a szerelvény alá. Beszorult a metró vezető fülkéjéhez, végül egy vadász lelőtte. Azt egyelőre nem tudni, hogy a vaddisznóhoz szerezte a sérüléseit, illetve miért tévedt be az állomásra, áll a BKV közleményében.
0: Sporthírek.
1: Három első, két második és egy harmadik helyen a magyar válogatott szerepelt a legeredményesebben az isztambuli 5-us Európa-bajnokságon. Győzött a Guzi Blanka, Bauer Blanka, Erdős Rita női és a Tamás Boton, Szép Balázs, Koleszár Mihály férfi csapat, valamint Guzi és Koleszár vegyes váltóban. Második lett egyéniben Tamás, illetve női váltóban Rajncsák Diana és Varga Orsolya. Harmadikként végzett egyéniben Guzi.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma kezdetben sok napsütésre számíthatunk a térségben, majd délután többfelé megnövekedhet a fátyol és gomoly felhőzet. A legtöbb helyen csapadék nem várható, de délután este néhány település fölé Ausztria felől egy-egy zápor zivatar besodródhat. Többfelé élénk lesz a délnyugati szél, délután pedig 36 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

99.8. 99.8. Körment rádiója. Ráfangolva.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nagy szükség lenne a vérre a megyében. Hosszabb buszjáratok várják majd a karnevalozókat. A magyarok 84%-a csatlakozott az összefogáshoz. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nagy szükség lenne a vérre a megyében. Hiány alakult ki bizonyos vércsoportokból Vasban. Akár tervezett műtéteket is elhalaszthatnak. Nyáron a szabadságolások és a hűség miatt jelentősen visszaesik az önkéntesek száma, miközben a kórházak folyamatos ellátásához naponta mintegy 50 véradóra lenne szükség. Lentei Szilvia, az Országos Vérellátó Szolgálat területi vezetője a Szombathelyi Televíziónak elmondta, a vérkészletek csökkenése elsősorban a nem sürgős beavatkozásokat érintheti, miközben az akut esetek ellátását minden körülmények között biztosítani kell. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt szeptember 2-ig tartó nyári kampánnyal igyekszik új, főként fiatal véradókat megszólítani. Az otthoni grillezésnél is figyeljünk a szárazságban. A hőség idején kiemelten figyeljünk akkor is, ha otthon saját udvarunkon grillezünk, az autóból pedig véletlenül se dobjunk el égő vagy parázsló cigarettacsikket. A nyáron eddig több mint 60 szabadtéri tűzhöz riasztották a vasi tűzoltókat. Erdők, tarlók, mezőgazdasági táblák, füves területek égtek, esetenként akár több 10 hektáron. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben, hangsúlyozza Dénes Károly, tűzoltó alezredes, a körmendi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője.
2: Amikor végeztünk, akkor ne hagyjuk ott, oltsuk el. És ez azért jó, mert hát ilyen nagyobb kerti partiknál, bográcsozásoknál azért a kedv néha a tetőfokára is tud hágni, hogy így mondjam, baj is lehet abból. Azt gondolom, amikor még van tiszta fej és már nincsen ételkészítés, akkor öntsünk rá a vizet. Tartsák be az emberek a helyi önkormányzati rendeletekben foglalt növényi hulladék égetés szabályt is. Természetesen tűzoltási tilalom esetén ezek akkor is fel vannak függesztve, de azért jó figyelni, és legjobb lenne az, ha kirándulunk az erdőbe vagy a szabadon, ne hagyjunk hátra szemetet, mert az a szemét az ott lesz, és az egy éghető gyúlékonyabb lesz.
1: Hosszabb buszjáratok várják a karnevalozókat. Közösségi programokkal és a közlekedés fejlesztésével is készülnek a jubileumi Szavária karnevára. A látogatók közösen rakhatnak ki egy nagyméretű római témájú mozaikot, amely később a Ferences kert díszmedencéjét díszíti majd. A rendezvény idején a helyi buszközlekedés is bővül, sűrűbben indulnak a járatok a nagyobb városrészek felé. Az éjszakai autóbuszok pedig hajnali fél kettőig közlekednek, derült ki a program sorozat múlt héten tartott sajtótájékoztatóján. A lepkéket is óvják az útkarbantartásoknál. A természeti értékek megóvására is figyelnek az útkarbantartások során az Őrségi Nemzeti Parkban. Az igazgatóság kérésére a Magyar Közút és Bajensenye önkormányzata meghagyja az út mentén megjelölt borzas fűzike-töveket. Ezek a védett törpeszender és több más lepkefaj hernyóinak fontos tápnövényei. A különleges faj példányait addig kímélik meg, amíg a fejlődő hernyók számára táplálékot biztosítanak, ezzel is segítve a térség biológiai sokféleségének megőrzését, közölte a Nemzeti Park. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a Magyar Közlönyben, írta a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap reggel. Vitézi Dávid emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. Példanélkülinek nevezte a gazdasági és energetikai miniszter, hogy felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István Facebook oldalára feltöltött videóüzenetében közölte, 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre cselekedett, átszervezte termelését, elhalasztotta az energiaigényes munkafolyamatokat, önként vállalta fogyasztása csökkentését, amelynek eredményeképpen több mint 500 megawattal mérsékelte a fogyasztást a legkritikusabb időszakban. A felelős hozzáállást érdemes a mindennapokban is megőrizni, fogalmazott. Spanyolország az ilyenkor szokásosnál mintegy félmillióval több turistára számít a teljes napfogyatkozás miatt. A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai országban augusztus 12-én kora este. A spanyol gazdasági minisztérium a szállásfoglalások alapján úgy becsülte, hogy az esemény több mint 347 millió euró bevételt eredményezhet. A napfogyatkozást megelőző napokra szóló repülőjegy foglalások száma több mint 90%-kal ugrott meg a tavalyihoz viszonyítva az észak-spanyolországi városok esetében.
0: Sporthírek.
1: A Liverpool elveszítette a Monaco elleni hazai felkészülési mérkőzését. A Szoboszlai Dominikkal a kezdőcsapatban felálló, Kerkez Milost pedig csereként foglalkoztató Liverpool labdarúgó csapata felkészülési mérkőzésen házigazdaként 3-2-re kikapott a Monacótól vasárnap. Szoboszlait a 75. percben cserélték le, a magyar légiós a tőle megszokott teljesítmény nyújtotta a liverpooli középpályán. A támadásokból nagy kedvel vette ki részét, és védőmunkára is maradt ereje.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma kezdetben sok napsütésre számíthatunk a térségben, majd délután többfelé megnövekedhet a fátyol és komoly felhőzet. A legtöbb helyen csapadék nem várható, de délután este néhány település fölé Ausztria felől egy-egy zápor zivatar besopródhat. Többfelé élénk lesz a délnyugati szél, délután pedig 36 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád

FM. Körmend FM. A Körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.
1: Én vagyok az, aki szeret. Ki is voltam te nélküled.
0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Rengeteg pályázati pénz érkezik Vas megyébe. Ünnepel a Kölcsey Ferenc gimnázium. Baka András elfogadta a köztársaság elnöki tisztségre a felkérést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rengeteg pályázati pénz érkezik Vas megyébe. Országos összevetésben megyénk nyerte el a legtöbb támogatást a Magyar Falu program két friss pályázatán. Összesen 109 vasi település fejleszthet, több mint 4 milliárd forintból, amelyet utak, járdák, vízelvezető rendszerek korszerűsítésére, önkormányzati épületek felújítására, valamint eszközbeszerzésekre fordítanak, tudta meg a VAOL. A legnagyobb támogatást Kemenes, Magasi és Gencsapáti nyerte el, de jelentős forrás jut Sorokpolánynak is. Délvasból szintén az élmezőnyben található még Pető Mihály fa több mint 81, Magyar Szombatfa csak nem 77, Bérbaltavár 70, valamint Nagykölked 68 millió forinttal. Ünnepel a Kölcsey Ferenc gimnázium. Jubilómi rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a körmendi Kölcsey Ferenc gimnázium. Bogács Mónika információi következnek.
3: Az augusztus 19-e és 28-a között megrendezendő programok az iskola története előtt tisztelegnek, és az öreg diákokat, egykori pedagógusokat, valamint a jelenlegi iskola közösséget is megszólítják. A rendezvénysorozat augusztus 19-én kapcsolódik a városi ünnepi programokhoz. Az iskola közössége részt vesz a csónak felvonuláson, majd a tűzijátékot követően a gimnázium udvarán találkoznak az ünnepségre érkező öreg diákok. Augusztus 26-án gyertyagyújtással emlékeznek meg az egykori tanárokról a körmendi temetőben. A megemlékezésen nyugdíjas pedagógusok és volt diákok vesznek részt. Augusztus 27-én koszorúzással tisztelegnek az iskola alapító igazgatója dr. Kincselek emléktáblájánál. Ezt követően megnyílik az iskola történeti kiállítás a gimnázium aulájában. Ugyancsak ezen a napon mutatják be Pintér György iskola történeti könyvét a Sodis galériában. A jubileumi programsorozat augusztus 28-án tanévnyitó ünnepséggel zárul. A rendezvényen adják át Pálfiné Szabó Éva négy részes festménysorozatát a gimnáziumnak. Ezt követően a Sodics galériában megnyílik a művész Bereményi Géza dalai ihlete alkotásaiból rendezett tárlat. A jubileumi rendezvények célja, hogy méltó módon emlékezzenek meg az intézmény 8 évtizedes történetéről, valamint erősítsék a kapcsolatot az iskola egykori és jelenlegi közössége között.
2: Már etetni is kell a vadállományt az extrém hűség miatt. A természetes, vizes élőhelyek kiszáradása miatt a vadásztársaságok sok helyen már nem csak itatják, hanem táplálják is az állatokat. Blaja Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza szerint azonban ez a módszer hosszú távon nem tartható fenn.
4: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborjó, tehát az utódok, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Komoly negatív következménye lesz. Rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a víz ellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, akkor az adott vadállam is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
2: A vasi erdőkben is folyamatosan pótolják az ivóvizet a vadállatok számára, közölte az Országos Vadászkamara Vármegyei Szervezetének elnöke. Gagyi István a VAOL-nak elmondta, a vadásztársaságok tagjai naponta járják az erdőket, és ha kell, lajtos kocsikkal szállítják a vizet és mélyítik a dagonyákat. Több mint 27 milliárd forint uniós támogatást fordít a kormány a krónikus betegségmenedzsment programra, amelyet 2027. június 30-ig meghosszabbít, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. A program segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek szervezett hosszú távú gondozásában. Hegedűs Zsolt azt is ígérte, hogy racionalizálják a háziorvosi praxisok munkáját, csökkentik a felesleges adminisztrációt, korszerűbb eszközöket és jobb szakmai hátteret biztosítanak és vonzóbbá teszik a családorvosi hivatást. Baka András elfogadta a felkérést. Elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre, Baka András, közölte a kormányfő Facebook oldalán szombaton. A poszthoz csatolt képen látható, hogy Magyar Péter miniszterelnököt Bujdosó Andrea, a Tisza parlamenti frakció vezetője is elkísérte a volt főbíróhoz, akinek jelöléséről szombati ülésén döntött a kormánypárti képviselőcsoport. Egy várakozó metrószerelvénybe is betévett az a sérült vaddisznó, amely a mozgó lépcsőn jutott le szombaton a Kossuth-Lajos téri metroállomás peronjára, de egyik utas sem sérült meg, közölte a BKV ZRT az MT-vel. A közlekedési társaság tájékoztatásából az derült ki, hogy a korábbi információkkal ellentétben a metró nem ütötte el az állatot. A vaddisznó lement a sínek közé, majd behúzódott a szerelvény alá. Beszorult a metró vezető fülkéjéhez, végül egy vadász lelőtte. Azt egyelőre nem tudni, hogy a vaddisznóhoz szerezte a sérüléseit, illetve miért tévedt be az állomásra, áll a BKV közleményében.
0: Sporthírek.
2: Három első, két második és egy harmadik helyen a magyar válogatott szerepelt a legeredményesebben az isztambuli 5-us Európa-bajnokságon. Győzött a Guzi Blanka, Bauer Blanka, Erdős Rita női és a Tamás Boton, Szép Balázs, Kolesár Mihály férfi csapat, valamint Guzi és Kolesár vegyes váltóban. Második lett egyéniben Tamás, illetve női váltóban Rajncsák Diana és Varga Orsolya. Harmadikként végzett egyéniben Guzi.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma kezdetben sok napsütésre számíthatunk a térségben, majd délután többfelé megnövekedhet a fátyol és gomoly felhőzet. A legtöbb helyen csapadék nem várható, de délután este néhány település fölé Ausztria felől egy-egy zápor zivatar besodródhat. Többfelé élénk lesz a délnyugati szél, délután pedig 36 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: 99.8.
1: 99.8.
0: Rád hangolva.

0: Hörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nagy szükség lenne a vérre a megyében. Hosszabb buszjáratok várják majd a karnevalozókat. A magyarok 84%-a csatlakozott az összefogáshoz. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nagy szükség lenne a vérre a megyében. Hiány alakult ki bizonyos vércsoportokból Vasban. Akár tervezett műtéteket is elhalaszthatnak. Nyáron a szabadságolások és a hűség miatt jelentősen visszaesik az önkéntesek száma, miközben a kórházak folyamatos ellátásához naponta mintegy 50 véradóra lenne szükség. Lentei Szilvia, az Országos Vérellátó Szolgálat területi vezetője a Szombathelyi Televíziónak elmondta, a vérkészletek csökkenése elsősorban a nem sürgős beavatkozásokat érintheti, miközben az akut esetek ellátását minden körülmények között biztosítani kell. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt szeptember 2-ig tartó nyári kampánnyal igyekszik új, főként fiatal véradókat megszólítani. Az otthoni grillezésnél is figyeljünk a szárazságban. A hőség idején kiemelten figyeljünk akkor is, ha otthon saját udvarunkon grillezünk, az autóból pedig véletlenül se dobjunk el égő vagy parázsló cigarettacsikket. A nyáron eddig több mint 60 szabadtéri tűzhöz riasztották a vasi tűzoltókat. Erdők, tarlók, mezőgazdasági táblák, füves területek égtek, esetenként akár több 10 hektáron. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben, hangsúlyozza Dénes Károly, tűzoltó alezredes, a körmendi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője.
2: Amikor végeztünk, akkor ne hagyjuk ott, oltsuk el. És ez azért jó, mert hát ilyen nagyobb kerti partiknál, bográcsozásoknál azért a kedv néha a tetőfokára is tud hágni, hogy így mondjam, baj is lehet abból. Azt gondolom, amikor még van tiszta fej és már nincsen ételkészítés, akkor öntsünk rá a vizet. Tartsák be az emberek a helyi önkormányzati rendeletekben foglalt növényi hulladék égetés szabályt is. Természetesen a tűzoltási tilalom esetén ezek akkor is fel vannak függesztve, de azért jó figyelni, és legjobb lenne az, ha kirándulunk az erdőbe vagy a szabadon, ne hagyjunk hátra szemetet, mert az a szemét az ott lesz, és az egy éghető gyúlékony lesz.
1: Hosszabb buszjáratok várják a karnevalozókat. Közösségi programokkal és a közlekedés fejlesztésével is készülnek a jubileumi Szavária karnevára. A látogatók közösen rakhatnak ki egy nagyméretű római témájú mozaikot, amely később a Ferences kert díszmedencéjét díszíti majd. A rendezvény idején a helyi buszközlekedés is bővül, sűrűbben indulnak a járatok a nagyobb városrészek felé. Az éjszakai autóbuszok pedig hajnali fél kettőig közlekednek, derült ki a program sorozat múlt héten tartott sajtótájékoztatóján. A lepkéket is óvják az útkarbantartásoknál. A természeti értékek megóvására is figyelnek az útkarbantartások során az Őrségi Nemzeti Parkban. Az igazgatóság kérésére a Magyar Közút és Bajensenye önkormányzata meghagyja az út mentén megjelölt borzas fűzike-töveket. Ezek a védett törpeszender és több más lepkefaj hernyóinak fontos tápnövényei. A különleges faj példányait addig kímélik meg, amíg a fejlődő hernyók számára táplálékot biztosítanak, ezzel is segítve a térség biológiai sokféleségének megőrzését, közölte a Nemzeti Park. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a Magyar Közlönyben, írta a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap reggel. Vitézi Dávid emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. Példanélkülinek nevezte a gazdasági és energetikai miniszter, hogy felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István Facebook oldalára feltöltött videóüzenetében közölte, 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre cselekedett, átszervezte termelését, elhalasztotta az energiaigényes munkafolyamatokat, önként vállalta fogyasztása csökkentését, amelynek eredményeképpen több mint 500 megawattal mérsékelte a fogyasztást a legkritikusabb időszakban. A felelős hozzáállást érdemes a mindennapokban is megőrizni, fogalmazott. Spanyolország az ilyenkor szokásosnál mintegy félmillióval több turistára számít a teljes napfogyatkozás miatt. A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai országban augusztus 12-én kora este. A spanyol gazdasági minisztérium a szállásfoglalások alapján úgy becsülte, hogy az esemény több mint 347 millió euró bevételt eredményezhet. A napfogyatkozást megelőző napokra szóló repülőjegy foglalások száma több mint 90%-kal ugrott meg a tavalyihoz viszonyítva az észak-spanyolországi városok esetében.
0: Sporthírek.
1: A Liverpool elveszítette a Monaco elleni hazai felkészülési mérkőzését. A Szoboszlai Dominikkal a kezdőcsapatban felálló, Kerkez Milost pedig csereként foglalkoztató Liverpool labdarúgó csapata felkészülési mérkőzésen házigazdaként 3-2-re kikapott a Monacótól vasárnap. Szoboszlait a 75. percben cserélték le, a magyar légiós a tőle megszokott teljesítményt nyújtotta a liverpooli középpályán. A támadásokból nagy kedvel vette ki részét, és védőmunkára is maradt ereje.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma kezdetben sok napsütésre számíthatunk a térségben, majd délután többfelé megnövekedhet a fátyol és komoly felhőzet. A legtöbb helyen csapadék nem várható, de délután este néhány település fölé Ausztria felől egy-egy zápor zivatar besodródhat. Többfelé élénk lesz a délnyugati szél, délután pedig 36 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Rengeteg pályázati pénz érkezik Vas megyébe. Ünnepel a Kölcsey Ferenc gimnázium. Baka András elfogadta a köztársaság elnöki tisztségre a felkérést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rengeteg pályázati pénz érkezik Vas megyébe. Országos összevetésben megyénk nyerte el a legtöbb támogatást a Magyar Falu program két friss pályázatán. Összesen 109 vasi település fejleszthet, több mint 4 milliárd forintból, amelyet utak, járdák, vízelvezető rendszerek korszerűsítésére, önkormányzati épületek felújítására, valamint eszközbeszerzésekre fordítanak, tudta meg a VAOL. A legnagyobb támogatást Kemenes, Magasi és Gencsapáti nyerte el, de jelentős forrás jut Sorokpolánynak is. Délvasból szintén az élmezőnyben található még Pető Mihály fa több mint 81, Magyar Szombatfa csak nem 77, Bérbaltavár 70, valamint Nagykölked 68 millió forinttal. Ünnepel a Kölcsey Ferenc gimnázium. Jubilómi rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a körmendi Kölcsey Ferenc gimnázium. Bogács Mónika információi következnek.
2: Az augusztus 19-e és 28-a között megrendezendő programok az iskola története előtt tisztelegnek, és az öreg diákokat, egykori pedagógusokat, valamint a jelenlegi iskola közösséget is megszólítják. A rendezvény sorozat augusztus 19-én kapcsolódik a városi ünnepi programokhoz. Az iskola közössége részt vesz a csónak felvonuláson, majd a tűzi játékot követően a gimnázium udvarán találkoznak az ünnepségre érkező öreg diákok. Augusztus 26-án gyertyagyújtással emlékeznek meg az egykori tanárokról a körmendi temetőben. A megemlékezésen nyugdíjas pedagógusok és volt diákok vesznek részt. Augusztus 27-én koszorúzással tisztelegnek az iskola alapító igazgatója dr. Kincselek emléktáblájánál. Ezt követően megnyílik az iskola történeti kiállítás a gimnázium aulájában. Ugyancsak ezen a napon mutatják be Pintér György iskola történeti könyvét a Sodis galériában. A jubileumi programsorozat augusztus 28-án tanévnyitó ünnepséggel zárul. A rendezvényen adják át Pálfiné Szabó Éva négy részes festmény sorozatát a gimnáziumnak. Ezt követően a Sodics galériában megnyílik a művész Bereményi Géza dalai ihlette alkotásaiból rendezett tárlat. A jubileumi rendezvények célja, hogy méltó módon emlékezzenek meg az intézmény 8 évtizedes történetéről, valamint erősítsék a kapcsolatot az iskola egykori és jelenlegi közösség. Között.
1: Már etetni is kell a vadállományt az extrém hűség miatt. A természetes, vizes élőhelyek kiszáradása miatt a vadásztársaságok sok helyen már nem csak itatják, hanem táplálják is az állatokat. Blaja Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza szerint azonban ez a módszer hosszú távon nem tartható fenn.
3: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborjó, tehát az utódok, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Komoly negatív következménye lesz. Rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a víz ellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, akkor az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
1: A vasi erdőkben is folyamatosan pótolják az ivóvizet a vadállatok számára, közölte az Országos Vadászkamara Vármegyei Szervezetének elnöke. Gagyi István a VAOL-nak elmondta, a vadásztársaságok tagjai naponta járják az erdőket, és ha kell, lajtos kocsikkal szállítják a vizet és mélyítik a dagonyákat. Több mint 27 milliárd forint uniós támogatást fordít a kormány a krónikus betegségmenedzsment programra, amelyet 2027. június 30-ig meghosszabbít, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. A program segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek szervezett hosszú távú gondozásában. Hegedűs Zsolt azt is ígérte, hogy racionalizálják a háziorvosi praxisok munkáját, csökkentik a felesleges adminisztrációt, korszerűbb eszközöket és jobb szakmai hátteret biztosítanak és vonzóbbá teszik a családorvosi hivatást. Baka András elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre, Baka András közölte a kormányfő Facebook oldalán szombaton. A poszthoz csatolt képen látható, hogy Magyar Péter miniszterelnököt Bújdosó Andrea, a Tisza parlamenti frakció vezetője is elkísérte a volt főbíróhoz, akinek jelöléséről szombati ülésén döntött a kormánypárti képviselőcsoport. Egy várakozó metrószerelvénybe is betévedt az a sérült vaddisznó, amely a mozgó lépcsőn jutott le szombaton a Kossuth-Lajos téri metroállomás peronjára, de egyik utas sem sérült meg, közölte a BKV ZRT az MT-vel. A közlekedési társaság tájékoztatásából az derült ki, hogy a korábbi információkkal ellentétben a metró nem ütötte el az állatot. A vaddisznó lement a sínek közé, majd behúzódott a szerelvény alá. Beszorult a metró vezető fülkéjéhez, végül egy vadász lelőtte. Azt egyelőre nem tudni, hogy a vaddisznóhoz szerezte a sérüléseit, illetve miért tévedt be az állomásra, áll a BKV közleményében.
0: Sporthírek.
1: Három első, két második és egy harmadik helyen a magyar válogatott szerepelt a legeredményesebben az isztambuli 5-us Európa-bajnokságon. Győzött a Guzi Blanka, Bauer Blanka, Erdős Rita női és a Tamás Boton, Szép Balázs, Kolesár Mihály férfi csapat, valamint Guzi és Kolesár vegyes váltóban. Második lett egyéniben Tamás, illetve női váltóban Rajncsák Diana és Varga Orsolya. Harmadikként végzett egyéniben Guzi.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma kezdetben sok napsütésre számíthatunk a térségben, majd délután többfelé megnövekedhet a fátyol és gomoly felhőzet. A legtöbb helyen csapadék nem várható, de délután este néhány település fölé Ausztria felől egy-egy zápor zivatar besoplódhat. Többfelé élénk lesz a délnyugati szél, délután pedig 36 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

99.8 Görmend FM. Rákhangolva!

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nagy szükség lenne a vérre a megyében. Hosszabb buszjáratok várják majd a karnevalozókat. A magyarok 84%-a csatlakozott az összefogáshoz. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nagy szükség lenne a vérre a megyében. Hiány alakult ki bizonyos vércsoportokból Vasban. Akár tervezett műtéteket is elhalaszthatnak. Nyáron a szabadságolások és a hűség miatt jelentősen visszaesik az önkéntesek száma, miközben a kórházak folyamatos ellátásához naponta mintegy 50 véradóra lenne szükség. Lentei Szilvia, az Országos Vérellátó Szolgálat területi vezetője a Szombathelyi Televíziónak elmondta, a vérkészletek csökkenése elsősorban a nem sürgős beavatkozásokat érintheti, miközben az akut esetek ellátását minden körülmények között biztosítani kell. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt szeptember 2-ig tartó nyári kampánnyal igyekszik új, főként fiatal véradókat megszólítani. Az otthoni grillezésnél is figyeljünk a szárazságban. A hőség idején kiemelten figyeljünk akkor is, ha otthon saját udvarunkon grillezünk, az autóból pedig véletlenül se dobjunk el égő vagy parázsló cigarettacsikket. A nyáron eddig több mint 60 szabadtéri tűzhöz riasztották a vasi tűzoltókat. Erdők, tarlók, mezőgazdasági táblák, füves területek égtek, esetenként akár több 10 hektáron. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben, hangsúlyozza Dénes Károly, tűzoltó alezredes, a Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője.
2: Amikor végeztünk, akkor ne hagyjuk ott, oltsuk el. És ez azért jó, mert hát ilyen nagyobb kerti partiknál, bográcsozásoknál azért a kedv néha a tetőfokára is tud hágni, hogy így mondjam, baj is lehet abból. Azt gondolom, amikor még van tiszta fej és már nincsen ételkészítés, akkor öntsünk rá a vizet. Tartsák be az emberek a helyi önkormányzati rendeletekben foglalt növényi hulladék égetés szabályt is. Természetesen a tűzoltási tilalom esetén ezek akkor is fel vannak függesztve, de azért jó figyelni, és legjobb lenne az, ha kirándulunk az erdőbe vagy a szabadon, ne hagyjunk hátra szemetet, mert az a szemét az ott lesz, és az egy éghető gyúlékony lesz.
1: Hosszabb buszjáratok várják a karnevalozókat. Közösségi programokkal és a közlekedés fejlesztésével is készülnek a jubileumi Szavária karnevára. A látogatók közösen rakhatnak ki egy nagyméretű római témájú mozaikot, amely később a Ferences kert díszmedencéjét díszíti majd. A rendezvény idején a helyi buszközlekedés is bővül, sűrűbben indulnak a járatok a nagyobb városrészek felé. Az éjszakai autóbuszok pedig hajnali fél kettőig közlekednek, derült ki a program sorozat múlt héten tartott sajtótájékoztatóján. A lepkéket is óvják az útkarbantartásoknál. A természeti értékek megóvására is figyelnek az útkarbantartások során az Őrségi Nemzeti Parkban. Az igazgatóság kérésére a Magyar Közút és Bajensenye önkormányzata meghagyja az út mentén megjelölt borzas fűzike-töveket. Ezek a védett törpeszender és több más lepkefaj hernyóinak fontos tápnövényei. A különleges faj példányait addig kímélik meg, amíg a fejlődő hernyók számára táplálékot biztosítanak, ezzel is segítve a térség biológiai sokféleségének megőrzését, közölte a Nemzeti Park. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a Magyar Közlönyben, írta a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap reggel. Vitézi Dávid emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. Példanélkülinek nevezte a gazdasági és energetikai miniszter, hogy felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István Facebook oldalára feltöltött videóüzenetében közölte, 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre cselekedett, átszervezte termelését, elhalasztotta az energiaigényes munkafolyamatokat, önként vállalta fogyasztása csökkentését, amelynek eredményeképpen több mint 500 megawattal mérsékelte a fogyasztást a legkritikusabb időszakban. A felelős hozzáállást érdemes a mindennapokban is megőrizni, fogalmazott. Spanyolország az ilyenkor szokásosnál mintegy félmillióval több turistára számít a teljes napfogyatkozás miatt. A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai országban augusztus 12-én kora este. A spanyol gazdasági minisztérium a szállásfoglalások alapján úgy becsülte, hogy az esemény több mint 347 millió euró bevételt eredményezhet. A napfogyatkozást megelőző napokra szóló repülőjegy foglalások száma több mint 90%-kal ugrott meg a tavalyihoz viszonyítva az észak-spanyolországi városok esetében.
0: Sporthírek.
1: A Liverpool elveszítette a Monaco elleni hazai felkészülési mérkőzését. A Szoboszlai Dominikkal a kezdőcsapatban felálló, Kerkez Milost pedig csereként foglalkoztató Liverpool labdarúgó csapata felkészülési mérkőzésen házigazdaként 3-2-re kikapott a Monacótól vasárnap. Szoboszlait a 75. percben cserélték le, a magyar légiós a tőle megszokott teljesítményt nyújtotta a liverpooli középpályán. A támadásokból nagy kedvel vette ki részét, és védőmunkára is maradt ereje.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma kezdetben sok napsütésre számíthatunk a térségben, majd délután többfelé megnövekedhet a fátyol és gomoly felhőzet. A legtöbb helyen csapadék nem várható, de délután este néhány település fölé Ausztria felől egy-egy zápor zivatar besopródhat. Többfelé élénk lesz a délnyugati szél, délután pedig 36 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva. Everybody knows I'm loud. Everybody knows I'm fat. Go ahead and slip, I'll slide. All up in your B.O.D. Wow.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: 3 nap az őrség szívében, ahol leteszed a telefont és újra önfeled lehetsz, mint gyerekként. Nappal kreatív műhelyek és játékos programok, kosárfonás, vetélkedő, estére feltörekvő alterzenekarok, köztük a Hűvös vagy a Szajanoé és Moldvai Táncház. Ez a Szatta Fest, egy önkéntes alapon szervezett közösségi fesztiváltábor. Nem a bulié a főszerep, hanem a kiszakadásé. Augusztus 27-30, Szatta. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Táborok, élő koncert, rengeteg vízparti program és persze különleges akciók. Ez a kínálat ezen a héten Körmenden, a Muse Fun and Wellness Parkban. Hozzuk a részleteket és Dercsényi Orsi programigazgatóval.
2: Ezen a héten is rengeteg élménnyel várjuk a vendégeket. Folytatódik a Muse Splash nyári gyerektáborunk. Minden nap lesz habparti, emellett kertmozival, jogával, zenés medenceparti programokkal, óriás darts focival és esti DJ programmal is készülünk. Ráadásul hétfőn elindul a Szomszéd Városok Hete elnevezésű akciónk is.
1: Ez mit takar pontosan?
2: Augusztus 10 és 14 között minden nap egy-egy környékbeli város lakóinak biztosítunk 20%-os kedvezményt a fürdőbelépő árából. Hétfőn a szombathelyieket, kedden a zalaegerszegieket, szerdán a szentgotthárdiakat, csütörtökön a vasváriakat, pénteken pedig a körmendieket várjuk kedvezményesen. Az akció igénybevételéhez mindössze a lakcímkártyát kell felmutatni. A pénteki 20%-os kedvezmény a körmendi lakosoknak járó állandó kedvezménnyel is összevonható. Érdemes tehát kihasználni ezt a lehetőséget és eltölteni nálunk egy kellemes nyári napot.
1: Megszokhattuk már ezen a nyáron, hogy hétköznaponként is rengeteg a program. Biztos ezen a héten is ez vár ránk.
2: A hétköznapokon délután 3 órakor habpartival várjuk a fürdőzőket. Kedden este 6 órától, majd szombaton reggel 9 órától trióga, Dakos, Solymos Janikóval, a Zen kertjében. Szerdán este kertmozival készülünk, ahol a Vespa, az Olasz Álom című filmet fogjuk vetíteni.
1: Csütörtökön pedig ismét különleges élő szabadtéri koncert.
2: Délután 3 órától Kökény Lali és Jász Andris zenél a Tómedencénél. Igazi nyári medenceparti hangulatra készülünk. A vendégek fürdőzés és pihenés közben élvezhetik ezt az élő zenét. A program a napi fürdőbelépővel látogatható. Péntek óriás darts focit lehet majd kipróbálni, este 9 órától éjfélig pedig DJ Mateo gondoskodik a hangulatról a Laterazzán. Szombaton és vasárnap is két habpartit tartunk, szombat este pedig ismét kertmozizunk, ezúttal a Gucci című filmet fogjuk levetíteni a nagy érdeműnek.
1: Folyamatosak a táborok és a gyermekprogramok is a Muse-ban.
2: Igen, ezen a héten is sok gyermek tölti nálunk a meleg nyári napokat. Fürdéssel, játékkal, kincskereséssel, gyerekjógával, mozival, bowlinggal és rengeteg közös élménnyel készülünk nekik. Nagyon örülünk, hogy idén is ilyen nagy az érdeklődés a táboraink iránt.
1: Hol találhatunk részleteket az imént felsorolt programokról?
2: Érdemes követni a Muse Fun and Wellness Park Facebook oldalát, ahol folyamatosan közzétesszük a programokat és az esetleges változásokat. Várunk mindenkit szeretettel a Muse Fun and Wellness Parkban. Ezen a héten is érdemes lesz ellátogatni hozzá.
1: Dercsényi Orsival, a Körmendi Létesítmény programigazgatójával beszélgettünk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Rengeteg pályázati pénz érkezik Vas megyébe. Ünnepel a Kölcsey Ferenc gimnázium. Baka András elfogadta a köztársaság elnöki tisztségre a felkérést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rengeteg pályázati pénz érkezik Vas megyébe. Országos összevetésben megyénk nyerte el a legtöbb támogatást a Magyar Falu program két friss pályázatán. Összesen 109 vasi település fejleszthet, több mint 4 milliárd forintból, amelyet utak, járdák, vízelvezető rendszerek korszerűsítésére, önkormányzati épületek felújítására, valamint eszközbeszerzésekre fordítanak, tudta meg a VAOL. A legnagyobb támogatást Kemenes, Magasi és Gencsapáti nyerte el, de jelentős forrás jut Sorokpolánynak is. Délvasból szintén az élmezőnyben található még Pető Mihály fa több mint 81, Magyar Szombatfa csak nem 77, Bérbaltavár 70, valamint Nagykölked 68 millió forinttal. Ünnepel a Kölcsey Ferenc gimnázium. Jubilómi rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Körmendi Kölcsey Ferenc gimnázium. Bogács Mónika információi következnek.
4: Az augusztus 19-e és 28-a között megrendezendő programok az iskola története előtt tisztelegnek és az öreg diákokat, egykori pedagógusokat, valamint a jelenlegi iskola közösséget is megszólítják. A rendezvény sorozat augusztus 19-én kapcsolódik a városi ünnepi programokhoz. Az iskola közössége részt vesz a csónak felvonuláson, majd a tűzijátékot követően a gimnázium udvarán találkoznak az ünnepségre érkező öreg diákok. Augusztus 26-án gyertyagyújtással emlékeznek meg az egykori tanárokról a körmendi temetőben. A megemlékezésen nyugdíjas pedagógusok és volt diákok vesznek részt. Augusztus 27-én koszorúzással tisztelegnek az iskola alapító igazgatója dr. Kincselek emléktáblájánál, ezt követően megnyílik az iskola történeti kiállítás a gimnázium aulájában. Ugyancsak ezen a napon mutatják be Pintér György iskola történeti könyvét a Sodis galériában. A jubileumi programsorozat augusztus 28-án tanévnyitó ünnepséggel zárul. A rendezvényen adják át Pálfiné Szabó Éva négy részes festmény sorozatát a gimnáziumnak. Ezt követően a Sodics galériában megnyílik a művész Bereményi Géza dalai ihlete alkotásaiból rendezett tárlat. A jubileumi rendezvények célja, hogy méltó módon emlékezzenek meg az intézmény 8 évtizedes történetéről, valamint erősítsék a kapcsolatot az iskola egykori és jelenlegi közössége között.
3: Már etetni is kell a vadállományt az extrém hűség miatt. A természetes, vizes élőhelyek kiszáradása miatt a vadásztársaságok sok helyen már nem csak itatják, hanem táplálják is az állatokat. Blaja Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza szerint azonban ez a módszer hosszú távon nem tartható fenn.
5: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborjó, tehát az utódok, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Komoly negatív következménye lesz. Rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a víz ellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, akkor az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
3: A vasi erdőkben is folyamatosan pótolják az ivóvizet a vadállatok számára, közölte az Országos Vadászkamara Vármegyei Szervezetének elnöke. Gagyi István a VAOL-nak elmondta, a vadásztársaságok tagjai naponta járják az erdőket, és ha kell, lajtos kocsikkal szállítják a vizet és mélyítik a dagonyákat. Több mint 27 milliárd forint uniós támogatást fordít a kormány a krónikus betegségmenedzsment programra, amelyet 2027. június 30-ig meghosszabbít, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. A program segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek szervezett hosszú távú gondozásában. Hegedűs Zsolt azt is ígérte, hogy racionalizálják a háziorvosi praxisok munkáját, csökkentik a felesleges adminisztrációt, korszerűbb eszközöket és jobb szakmai hátteret biztosítanak és vonzóbbá teszik a családorvosi hivatást. Baka András elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre, Baka András közölte a kormányfő Facebook oldalán szombaton. A poszthoz csatolt képen látható, hogy Magyar Péter miniszterelnököt Bujdosó Andrea, a Tisza parlamenti frakció vezetője is elkísérte a volt főbíróhoz, akinek jelöléséről szombati ülésén döntött a kormánypárti képviselőcsoport. Egy várakozó metrószerelvénybe is betévedt az a sérült vaddisznó, amely a mozgó lépcsőn jutott le szombaton a Kossuth-Lajos téri metróállomás peronjára, de egyik utas sem sérült meg, közölte a BKV ZRT az MT-vel. A közlekedési társaság tájékoztatásából az derült ki, hogy a korábbi információkkal ellentétben a metró nem ütötte el az állatot. A vaddisznó lement a sínek közé, majd behúzódott a szerelvény alá. Beszorult a metró vezető fülkéjéhez, végül egy vadász lelőtte. Azt egyelőre nem tudni, hogy a vaddisznóhoz szerezte a sérüléseit, illetve miért tévedt be az állomásra, áll a BKV közleményében.
0: Sporthírek.
3: Három első, két második és egy harmadik helyen a magyar válogatott szerepelt a legeredményesebben az isztambuli 5-us Európa-bajnokságon. Győzött a Guzi Blanka, Bauer Blanka, Erdős Rita női és a Tamás Boton, Szép Balázs, Kolesár Mihály férfi csapat, valamint Guzi és Kolesár vegyes váltóban. Második lett egyéniben Tamás, illetve női váltóban Rajncsák Diana és Varga Orsolya. Harmadikként végzett egyéniben Guzi.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma kezdetben sok napsütésre számíthatunk a térségben, majd délután többfelé megnövekedhet a fátyol és gomoly felhőzet. A legtöbb helyen csapadék nem várható, de délután este néhány település fölé Ausztria felől egy-egy zápor zivatar besodródhat. Többfelé élénk lesz a délnyugati szél, délután pedig 36 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

húvás, miért röpít, sodor tovább a szél. Csak azt tudom, hogy menj, ha menni kell, nem bír megállni, az kinyughatatlan él. Én nem tudom, hogy meddig tart az út, csak azt tudom, hogy angyaltól ruhád. Szellős pihéik közt vihar fakad, és azt suttogja, menj, szaladj tovább.

de jó nagyon, ahogy az ég elér, és lágyan betakar, és arcunkra lehel egy hulló csillagot.

0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 2-60 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Sokszor, de nem mondom, és már elmennék.

egy, hogy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nagy szükség lenne a vérre a megyében. Hosszabb buszjáratok várják majd a karnevalozókat. A magyarok 84%-a csatlakozott az összefogáshoz. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nagy szükség lenne a vérre a megyében. Hiány alakult ki bizonyos vércsoportokból Vasban. Akár tervezett műtéteket is elhalaszthatnak. Nyáron a szabadságolások és a hűség miatt jelentősen visszaesik az önkéntesek száma, miközben a kórházak folyamatos ellátásához naponta mintegy 50 véradóra lenne szükség. Lentei Szilvia, az Országos Vérellátó Szolgálat területi vezetője a Szombathelyi Televíziónak elmondta, a vérkészletek csökkenése elsősorban a nem sürgős beavatkozásokat érintheti, miközben az akut esetek ellátását minden körülmények között biztosítani kell. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt szeptember 2-ig tartó nyári kampánnyal igyekszik új, főként fiatal véradókat megszólítani. Az otthoni grillezésnél is figyeljünk a szárazságban. A hőség idején kiemelten figyeljünk akkor is, ha otthon saját udvarunkon grillezünk, az autóból pedig véletlenül se dobjunk el égő vagy parázsló cigarettacsikket. A nyáron eddig több mint 60 szabadtéri tűzhöz riasztották a vasi tűzoltókat. Erdők, tarlók, mezőgazdasági táblák, füves területek égtek, esetenként akár több 10 hektáron. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben, hangsúlyozza Dénes Károly, tűzoltó alezredes, a körmendi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője.
2: Amikor végeztünk, akkor ne hagyjuk ott, oltsuk el. És ez azért jó, mert hát ilyen nagyobb kerti partiknál, bográcsozásoknál azért a kedv néha a tetőfokára is tud hágni, hogy így mondjam, baj is lehet abból. Azt gondolom, amikor még van tiszta fej és már nincsen ételkészítés, akkor öntsünk rá a vizet. Tartsák be az emberek a helyi önkormányzati rendeletekben foglalt növényi hulladék égetés szabályt is. Természetesen a tűzoltási tilalom esetén ezek akkor is fel vannak függesztve, de azért jó figyelni, és legjobb lenne az, ha kirándulunk az erdőbe vagy a szabadon, ne hagyjunk hátra szemetet, mert az a szemét az ott lesz, és az egy éghető gyúlékonyabb lesz.
1: Hosszabb buszjáratok várják a karnevalozókat. Közösségi programokkal és a közlekedés fejlesztésével is készülnek a jubileumi Szavária karnevára. A látogatók közösen rakhatnak ki egy nagyméretű római témájú mozaikot, amely később a Ferences kert díszmedencéjét díszíti majd. A rendezvény idején a helyi buszközlekedés is bővül, sűrűbben indulnak a járatok a nagyobb városrészek felé. Az éjszakai autóbuszok pedig hajnali fél kettőig közlekednek, derült ki a program sorozat múlt héten tartott sajtótájékoztatóján. A lepkéket is óvják az útkarbantartásoknál. A természeti értékek megóvására is figyelnek az útkarbantartások során az Őrségi Nemzeti Parkban. Az igazgatóság kérésére a Magyar Közút és Bajensenye önkormányzata meghagyja az út mentén megjelölt borzas fűzike-töveket. Ezek a védett törpeszender és több más lepkefaj hernyóinak fontos tápnövényei. A különleges faj példányait addig kímélik meg, amíg a fejlődő hernyók számára táplálékot biztosítanak, ezzel is segítve a térség biológiai sokféleségének megőrzését, közölte a Nemzeti Park. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a Magyar Közlönyben, írta a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap reggel. Vitézi Dávid emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. Példanélkülinek nevezte a gazdasági és energetikai miniszter, hogy felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István Facebook oldalára feltöltött videóüzenetében közölte, 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre cselekedett, átszervezte termelését, elhalasztotta az energiaigényes munkafolyamatokat, önként vállalta fogyasztása csökkentését, amelynek eredményeképpen több mint 500 megawattal mérsékelte a fogyasztást a legkritikusabb időszakban. A felelős hozzáállást érdemes a mindennapokban is megőrizni, fogalmazott. Spanyolország az ilyenkor szokásosnál mintegy félmillióval több turistára számít a teljes napfogyatkozás miatt. A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai országban augusztus 12-én kora este. A spanyol gazdasági minisztérium a szállásfoglalások alapján úgy becsülte, hogy az esemény több mint 347 millió euró bevételt eredményezhet. A napfogyatkozást megelőző napokra szóló repülőjegy foglalások száma több mint 90%-kal ugrott meg a tavalyihoz viszonyítva az észak-spanyolországi városok esetében.
0: Sporthírek.
1: A Liverpool elveszítette a Monaco elleni hazai felkészülési mérkőzését. A Szoboszlai Dominikkal a kezdőcsapatban felálló, Kerkez Milost pedig csereként foglalkoztató Liverpool labdarúgó csapata felkészülési mérkőzésen házigazdaként 3-2-re kikapott a Monacótól vasárnap. Szoboszlait a 75. percben cserélték le, a magyar légiós a tőle megszokott teljesítmény nyújtotta a liverpooli középpályán. A támadásokból nagy kedvel vette ki részét, és védőmunkára is maradt ereje.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma kezdetben sok napsütésre számíthatunk a térségben, majd délután többfelé megnövekedhet a fátyol és komoly felhőzet. A legtöbb helyen csapadék nem várható, de délután este néhány település fölé Ausztria felől egy-egy zápor zivatar besopródhat. Többfelé élénk lesz a délnyugati szél, délután pedig 36 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva.

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Rengeteg pályázati pénz érkezik Vas megyébe. Ünnepel a Kölcsey Ferenc gimnázium. Baka András elfogadta a köztársaság elnöki tisztségre a felkérést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rengeteg pályázati pénz érkezik Vas megyébe. Országos összevetésben megyénk nyerte el a legtöbb támogatást a Magyar Falu program két friss pályázatán. Összesen 109 vasi település fejleszthet, több mint 4 milliárd forintból, amelyet utak, járdák, vízelvezető rendszerek korszerűsítésére, önkormányzati épületek felújítására, valamint eszközbeszerzésekre fordítanak, tudta meg a VAOL. A legnagyobb támogatást Kemenes-Magasi és Gencsapáti nyerte el, de jelentős forrás jut Sorokpolánynak is. Délvasból szintén az élmezőnyben található még Pető Mihály fa több mint 81, Magyar Szombatfa csak nem 77, Bérbaltavár 70, valamint Nagykölked 68 millió forinttal. Ünnepel a Kölcsey Ferenc gimnázium. Jubilómi rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Körmendi Kölcsey Ferenc gimnázium. Bogács Mónika információi következnek.
2: Az augusztus 19-e és 28-a között megrendezendő programok az iskola története előtt tisztelegnek, és az öreg diákokat, egykori pedagógusokat, valamint a jelenlegi iskola közösséget is megszólítják. A rendezvénysorozat augusztus 19-én kapcsolódik a városi ünnepi programokhoz, az iskola közössége részt vesz a csónak felvonuláson, majd a tűzijátékot követően a gimnázium udvarán találkoznak az ünnepségre érkező öreg diákok. Augusztus 26-án gyertyagyújtással emlékeznek meg az egykori tanárokról a körmendi temetőben. A megemlékezésen nyugdíjas pedagógusok és volt diákok vesznek részt. Augusztus 27-én koszorúzással tisztelegnek az iskola alapító igazgatója dr. Kincselek emléktáblájánál. Ezt követően megnyílik az iskola történeti kiállítás a gimnázium aulájában. Ugyancsak ezen a napon mutatják be Pintér György iskola történeti könyvét a Sodis galériában. A jubileumi programsorozat augusztus 28-án tanévnyitó ünnepséggel zárul. A rendezvényen adják át Pálfiné Szabó Éva négy részes festménysorozatát a gimnáziumnak. Ezt követően a Sodics galériában megnyílik a művész Bereményi Géza dalai ihlete alkotásaiból rendezett tárlat. A jubileumi rendezvények célja, hogy méltó módon emlékezzenek meg az intézmény 8 évtizedes történetéről, valamint erősítsék a kapcsolatot az iskola egykori és jelenlegi közössége között.
1: Már etetni is kell a vadállományt az extrém hűség miatt. A természetes, vizes élőhelyek kiszáradása miatt a vadásztársaságok sok helyen már nem csak itatják, hanem táplálják is az állatokat. Blaja Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza szerint azonban ez a módszer hosszú távon nem tartható fenn.
3: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborjó, tehát az utódok, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Komoly negatív következménye lesz. Rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a víz ellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, akkor az adott vadállam is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
1: A vasi erdőkben is folyamatosan pótolják az ivóvizet a vadállatok számára, közölte az Országos Vadászkamara Vármegyei Szervezetének elnöke. Gagyi István a VAOL-nak elmondta, a vadásztársaságok tagjai naponta járják az erdőket, és ha kell, lajtos kocsikkal szállítják a vizet és mélyítik a dagonyákat. Több mint 27 milliárd forint uniós támogatást fordít a kormány a krónikus betegségmenedzsment programra, amelyet 2027. június 30-ig meghosszabbít, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. A program segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek szervezett hosszú távú gondozásában. Hegedűs Zsolt azt is ígérte, hogy racionalizálják a háziorvosi praxisok munkáját, csökkentik a felesleges adminisztrációt, korszerűbb eszközöket és jobb szakmai hátteret biztosítanak és vonzóbbá teszik a családorvosi hivatást. Baka András elfogadta a felkérést. Elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre, Baka András, közölte a kormányfő Facebook oldalán szombaton. A poszthoz csatolt képen látható, hogy Magyar Péter miniszterelnököt Bujdosó Andrea, a Tisza parlamenti frakció vezetője is elkísérte a volt főbíróhoz, akinek jelöléséről szombati ülésén döntött a kormánypárti képviselőcsoport. Egy várakozó metrószerelvénybe is betévett az a sérült vaddisznó, amely a mozgó lépcsőn jutott le szombaton a Kossuth-Lajos téri metroállomás peronjára, de egyik utas sem sérült meg, közölte a BKV ZRT az MT-vel. A közlekedési társaság tájékoztatásából az derült ki, hogy a korábbi információkkal ellentétben a metró nem ütötte el az állatot. A vaddisznó lement a sínek közé, majd behúzódott a szerelvény alá. Beszorult a metró vezető fülkéjéhez, végül egy vadász lelőtte. Azt egyelőre nem tudni, hogy a vaddisznóhoz szerezte a sérüléseit, illetve miért tévedt be az állomásra, áll a BKV közleményében.
0: Sporthírek.
1: Három első, két második és egy harmadik helyen a magyar válogatott szerepelt a legeredményesebben az isztambuli 5-us Európa-bajnokságon. Győzött a Guzi Blanka, Bauer Blanka, Erdős Rita női és a Tamás Boton, Szép Balázs, Kolesár Mihály férfi csapat, valamint Guzi és Kolesár vegyes váltóban. Második lett egyéniben Tamás, illetve női váltóban Rajncsák Diana és Varga Orsolya. Harmadikként végzett egyéniben Guzi.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden a napsütés több tájegységünkön is fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak helyenként alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Napközben egyre több felé északnyugatira, északira fordul a szél, melyet élénk helyenként erős lökések kísérhetnek. Kora reggel már több felé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet, délután a 32-35 fok közé melegszik a levegő.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8, a Város Rádiója, rád hangolva.

0: Örmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nagy szükség lenne a vérre a megyében. Hosszabb buszjáratok várják majd a karnevalozókat. A magyarok 84%-a csatlakozott az összefogáshoz. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nagy szükség lenne a vérre a megyében. Hiány alakult ki bizonyos vércsoportokból Vasban. Akár tervezett műtéteket is elhalaszthatnak. Nyáron a szabadságolások és a hűség miatt jelentősen visszaesik az önkéntesek száma, miközben a kórházak folyamatos ellátásához naponta mintegy 50 véradóra lenne szükség. Lentei Szilvia, az Országos Vérellátó Szolgálat területi vezetője a Szombathelyi Televíziónak elmondta, a vérkészletek csökkenése elsősorban a nem sürgős beavatkozásokat érintheti, miközben az akut esetek ellátását minden körülmények között biztosítani kell. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt szeptember 2-ig tartó nyári kampánnyal igyekszik új, főként fiatal véradókat megszólítani. Az otthoni grillezésnél is figyeljünk a szárazságban. A hőség idején kiemelten figyeljünk akkor is, ha otthon saját udvarunkon grillezünk, az autóból pedig véletlenül se dobjunk el égő vagy parázsló cigarettacsikket. A nyáron eddig több mint 60 szabadtéri tűzhöz riasztották a vasi tűzoltókat. Erdők, tarlók, mezőgazdasági táblák, füves területek égtek, esetenként akár több 10 hektáron. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben, hangsúlyozza Dénes Károly, tűzoltó alezredes, a körmendi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője.
2: Amikor végeztünk, akkor ne hagyjuk ott, oltsuk el. És ez azért jó, mert hát ilyen nagyobb kerti partiknál, bográcsozásoknál azért a kedv néha a tetőfokára is tud hágni, hogy így mondjam, baj is lehet abból. Azt gondolom, amikor még van tiszta fej és már nincsen ételkészítés, akkor öntsünk rá a vizet. Tartsák be az emberek a helyi önkormányzati rendeletekben foglalt növényi hulladék égetés szabályt is. Természetesen a tűzoltási tilalom esetén ezek akkor is fel vannak függesztve, de azért jó figyelni, és legjobb lenne az, ha kirándulunk az erdőbe, vagy a szabadon ne hagyjunk hátra szemetet, mert az a szemét az ott lesz, és az egy éghető gyúlékony lesz.
1: Hosszabb buszjáratok várják a karnevalozókat. Közösségi programokkal és a közlekedés fejlesztésével is készülnek a jubileumi Szavária karnevára. A látogatók közösen rakhatnak ki egy nagyméretű római témájú mozaikot, amely később a Ferences kert díszmedencéjét díszíti majd. A rendezvény idején a helyi buszközlekedés is bővül, sűrűbben indulnak a járatok a nagyobb városrészek felé. Az éjszakai autóbuszok pedig hajnali fél kettőig közlekednek, derült ki a program sorozat múlt héten tartott sajtótájékoztatóján. A lepkéket is óvják az útkarbantartásoknál. A természeti értékek megóvására is figyelnek az útkarbantartások során az Őrségi Nemzeti Parkban. Az igazgatóság kérésére a Magyar Közút és Bajensenye önkormányzata meghagyja az út mentén megjelölt borzas fűzike-töveket. Ezek a védett törpeszender és több más lepkefaj hernyóinak fontos tápnövényei. A különleges faj példányait addig kímélik meg, amíg a fejlődő hernyók számára táplálékot biztosítanak, ezzel is segítve a térség biológiai sokféleségének megőrzését, közölte a Nemzeti Park. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a Magyar Közlönyben, írta a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap reggel. Vitézi Dávid emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. Példanélkülinek nevezte a gazdasági és energetikai miniszter, hogy felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István Facebook oldalára feltöltött videóüzenetében közölte, 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre cselekedett, átszervezte termelését, elhalasztotta az energiaigényes munkafolyamatokat, önként vállalta fogyasztása csökkentését, amelynek eredményeképpen több mint 500 megawattal mérsékelte a fogyasztást a legkritikusabb időszakban. A felelős hozzáállást érdemes a mindennapokban is megőrizni, fogalmazott. Spanyolország az ilyenkor szokásosnál mintegy félmillióval több turistára számít a teljes napfogyatkozás miatt. A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai országban augusztus 12-én kora este. A spanyol gazdasági minisztérium a szállásfoglalások alapján úgy becsülte, hogy az esemény több mint 347 millió euró bevételt eredményezhet. A napfogyatkozást megelőző napokra szóló repülőjegy foglalások száma több mint 90%-kal ugrott meg a tavalyihoz viszonyítva az észak-spanyolországi városok esetében.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden a napsütés több tájegységünkön is fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak helyenként alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Napközben egyre több felé északnyugatira, északira fordul a szél, melyet élénk helyenként erős lökések kísérhetnek. Korra reggel már több felé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet, délután a 32-35 fok közé melegszik a levegő.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Rengeteg pályázati pénz érkezik Vas megyébe. Ünnepel a Kölcsey Ferenc gimnázium. Baka András elfogadta a köztársaság elnöki tisztségre a felkérést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rengeteg pályázati pénz érkezik Vas megyébe. Országos összevetésben megyénk nyerte el a legtöbb támogatást a Magyar Falu program két friss pályázatán. Összesen 109 vasi település fejleszthet, több mint 4 milliárd forintból, amelyet utak, járdák, vízelvezető rendszerek korszerűsítésére, önkormányzati épületek felújítására, valamint eszközbeszerzésekre fordítanak, tudta meg a VAOL. A legnagyobb támogatást Kemenes, Magasi és Gencsapáti nyerte el, de jelentős forrás jut Sorokpolánynak is. Délvasból szintén az élmezőnyben található még Pető Mihály fa több mint 81, Magyar Szombatfa csak nem 77, Bérbaltavár 70, valamint Nagykölked 68 millió forinttal. Ünnepel a Kölcsey Ferenc gimnázium. Jubilómi rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a körmendi Kölcsey Ferenc gimnázium. Bogács Mónika információi következnek.
2: Az augusztus 19-e és 28-a között megrendezendő programok az iskola története előtt tisztelegnek és az öreg diákokat, egykori pedagógusokat, valamint a jelenlegi iskola közösséget is megszólítják. A rendezvénysorozat augusztus 19-én kapcsolódik a városi ünnepi programokhoz. Az iskola közössége részt vesz a csónak felvonuláson, majd a tűzi játékot követően a gimnázium udvarán találkoznak az ünnepségre érkező öreg diákok. Augusztus 26-án gyertyagyújtással emlékeznek meg az egykori tanárokról a körmendi temetőben. A megemlékezésen nyugdíjas pedagógusok és volt diákok vesznek részt. Augusztus 27-én koszorúzással tisztelegnek az iskola alapító igazgatója dr. Kincselek emléktáblájánál. Ezt követően megnyílik az iskola történeti kiállítás a gimnázium aulájában. Ugyancsak ezen a napon mutatják be Pintér György iskola történeti könyvét a Sodis galériában. A jubileumi programsorozat augusztus 28-án tanévnyitó ünnepséggel zárul. A rendezvényen adják át Pálfiné Szabó Éva négy részes festmény sorozatát a gimnáziumnak. Ezt követően a Sodics galériában megnyílik a művész Bereményi Géza dalai ihlette alkotásaiból rendezett tárlat. A jubileumi rendezvények célja, hogy méltó módon emlékezzenek meg az intézmény 8 évtizedes történetéről, valamint erősítsék a kapcsolatot az iskola egykori és jelenlegi közösség. Között.
1: Már etetni is kell a vadállományt az extrém hűség miatt. A természetes, vizes élőhelyek kiszáradása miatt a vadásztársaságok sok helyen már nem csak itatják, hanem táplálják is az állatokat. Blaja Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza szerint azonban ez a módszer hosszú távon nem tartható fenn.
3: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborjó, tehát az utódok, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Komoly negatív következménye lesz. Rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a víz ellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, akkor az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
1: A vasi erdőkben is folyamatosan pótolják az ivóvizet a vadállatok számára, közölte az Országos Vadászkamara Vármegyei Szervezetének elnöke. Gagyi István a VAOL-nak elmondta, a vadásztársaságok tagjai naponta járják az erdőket, és ha kell, lajtos kocsikkal szállítják a vizet és mélyítik a dagonyákat. Több mint 27 milliárd forint uniós támogatást fordít a kormány a krónikus betegségmenedzsment programra, amelyet 2027. június 30-ig meghosszabbít, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. A program segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek szervezett hosszú távú gondozásában. Hegedűs Zsolt azt is ígérte, hogy racionalizálják a háziorvosi praxisok munkáját, csökkentik a felesleges adminisztrációt, korszerűbb eszközöket és jobb szakmai hátteret biztosítanak és vonzóbbá teszik a családorvosi hivatást. Baka András elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre, Baka András közölte a kormányfő Facebook oldalán szombaton. A poszthoz csatolt képen látható, hogy Magyar Péter miniszterelnököt Bújdosó Andrea, a Tisza parlamenti frakció vezetője is elkísérte a volt főbíróhoz, akinek jelöléséről szombati ülésén döntött a kormánypárti képviselőcsoport. Egy várakozó metrószerelvénybe is betévedt az a sérült vaddisznó, amely a mozgó lépcsőn jutott le szombaton a Kossuth-Lajos téri metroállomás peronjára, de egyik utas sem sérült meg, közölte a BKV ZRT az MT-vel. A közlekedési társaság tájékoztatásából az derült ki, hogy a korábbi információkkal ellentétben a metró nem ütötte el az állatot. A vaddisznó lement a sínek közé, majd behúzódott a szerelvény alá. Beszorult a metró vezető fülkéjéhez, végül egy vadász lelőtte. Azt egyelőre nem tudni, hogy a vaddisznóhoz szerezte a sérüléseit, illetve miért tévedt be az állomásra, áll a BKV közleményében.
0: Sporthírek.
1: Három első, két második és egy harmadik helyen a magyar válogatott szerepelt a legeredményesebben az isztambuli 5-us Európa-bajnokságon. Győzött a Guzi Blanka, Bauer Blanka, Erdős Rita női és a Tamás Boton, Szép Balázs, Kolesár Mihály férfi csapat, valamint Guzi és Kolesár vegyes váltóban. Második lett egyéniben Tamás, illetve női váltóban Rajncsák Diana és Varga Orsolya. Harmadikként végzett egyéniben Guzi.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden a napsütés több tájegységünkön is fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak helyenként alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Napközben egyre több felé északnyugatira, északira fordul a szél, melyet élénk helyenként erős lökések kísérhetnek. Kora reggel már több felé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet, délután a 32-35 fok közé melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nagy szükség lenne a vérre a megyében. Hosszabb buszjáratok várják majd a karnevalozókat. A magyarok 84%-a csatlakozott az összefogáshoz. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nagy szükség lenne a vérre a megyében. Hiány alakult ki bizonyos vércsoportokból Vasban. Akár tervezett műtéteket is elhalaszthatnak. Nyáron a szabadságolások és a hűség miatt jelentősen visszaesik az önkéntesek száma, miközben a kórházak folyamatos ellátásához naponta mintegy 50 véradóra lenne szükség. Lentei Szilvia, az Országos Vérellátó Szolgálat területi vezetője a Szombathelyi Televíziónak elmondta, a vérkészletek csökkenése elsősorban a nem sürgős beavatkozásokat érintheti, miközben az akut esetek ellátását minden körülmények között biztosítani kell. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt szeptember 2-ig tartó nyári kampánnyal igyekszik új, főként fiatal véradókat megszólítani. Az otthoni grillezésnél is figyeljünk a szárazságban. A hőség idején kiemelten figyeljünk akkor is, ha otthon saját udvarunkon grillezünk, az autóból pedig véletlenül se dobjunk el égő vagy parázsló cigarettacsikket. A nyáron eddig több mint 60 szabadtéri tűzhöz riasztották a vasi tűzoltókat. Erdők, tarlók, mezőgazdasági táblák, füves területek égtek, esetenként akár több 10 hektáron. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben, hangsúlyozza Dénes Károly, tűzoltó alezredes, a körmendi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője.
2: Amikor végeztünk, akkor ne hagyjuk ott, oltsuk el. És ez azért jó, mert hát ilyen nagyobb kerti partiknál, bográcsozásoknál azért a kedv néha a tetőfokára is tud hágni, hogy így mondjam, baj is lehet abból. Azt gondolom, amikor még van tiszta fej és már nincsen ételkészítés, akkor öntsünk rá a vizet. Tartsák be az emberek a helyi önkormányzati rendeletekben foglalt növényi hulladék égetés szabályt is. Természetesen tűzoltási tilalom esetén ezek akkor is fel vannak függesztve, de azért jó figyelni, és legjobb lenne az, ha kirándulunk az erdőbe vagy a szabadon, ne hagyjunk hátra szemetet, mert az a szemét az ott lesz, és az egy éghető gyúlékonyag lesz.
1: Hosszabb buszjáratok várják a karnevalozókat. Közösségi programokkal és a közlekedés fejlesztésével is készülnek a jubileumi Szavária karnevára. A látogatók közösen rakhatnak ki egy nagyméretű római témájú mozaikot, amely később a Ferences kert díszmedencéjét díszíti majd. A rendezvény idején a helyi buszközlekedés is bővül, sűrűbben indulnak a járatok a nagyobb városrészek felé. Az éjszakai autóbuszok pedig hajnali fél kettőig közlekednek, derült ki a program sorozat múlt héten tartott sajtótájékoztatóján. A lepkéket is óvják az útkarbantartásoknál. A természeti értékek megóvására is figyelnek az útkarbantartások során az Őrségi Nemzeti Parkban. Az igazgatóság kérésére a Magyar Közút és Bajensenye önkormányzata meghagyja az út mentén megjelölt borzas fűzike-töveket. Ezek a védett törpeszender és több más lepkefaj hernyóinak fontos tápnövényei. A különleges faj példányait addig kímélik meg, amíg a fejlődő hernyók számára táplálékot biztosítanak, ezzel is segítve a térség biológiai sokféleségének megőrzését, közölte a Nemzeti Park. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a Magyar Közlönyben, írta a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap reggel. Vitézi Dávid emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. Példanélkülinek nevezte a gazdasági és energetikai miniszter, hogy felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István Facebook oldalára feltöltött videóüzenetében közölte, 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre cselekedett, átszervezte termelését, elhalasztotta az energiaigényes munkafolyamatokat, önként vállalta fogyasztása csökkentését, amelynek eredményeképpen több mint 500 megawattal mérsékelte a fogyasztást a legkritikusabb időszakban. A felelős hozzáállást érdemes a mindennapokban is megőrizni, fogalmazott. Spanyolország az ilyenkor szokásosnál mintegy félmillióval több turistára számít a teljes napfogyatkozás miatt. A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai országban augusztus 12-én kora este. A spanyol gazdasági minisztérium a szállásfoglalások alapján úgy becsülte, hogy az esemény több mint 347 millió euró bevételt eredményezhet. A napfogyatkozást megelőző napokra szóló repülőjegy foglalások száma több mint 90%-kal ugrott meg a tavalyihoz viszonyítva az észak-spanyolországi városok esetében.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden a napsütés több tájegységünkön is fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak helyenként alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Napközben egyre több felé északnyugatira, északira fordul a szél, melyet élénk helyenként erős lökések kísérhetnek. Kora reggel már több felé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet, délutánra 32-35 fok közé melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Már megint ébren voltam éjjel, nem para majd alszom nappal. Nem tudom mit kezdjek a sok kis péntekkel, meg nagy szombattal. Nagyon jó ez a kis halálfélelem, én élem, ha van hitem.

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Rengeteg pályázati pénz érkezik Vas megyébe. Ünnepel a Kölcsey Ferenc gimnázium. Baka András elfogadta a köztársaság elnöki tisztségre a felkérést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rengeteg pályázati pénz érkezik Vas megyébe. Országos összevetésben megyénk nyerte el a legtöbb támogatást a Magyar Falu program két friss pályázatán. Összesen 109 vasi település fejleszthet, több mint 4 milliárd forintból, amelyet utak, járdák, vízelvezető rendszerek korszerűsítésére, önkormányzati épületek felújítására, valamint eszközbeszerzésekre fordítanak, tudta meg a VAOL. A legnagyobb támogatást Kemenes, Magasi és Gencsapáti nyerte el, de jelentős forrás jut Sorokpolánynak is. Délvasból szintén az élmezőnyben található még Pető Mihály fa több mint 81, Magyar Szombatfa csak nem 77, Bérbaltavár 70, valamint Nagykölked 68 millió forinttal. Ünnepel a Kölcsey Ferenc gimnázium. Jubilómi rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a körmendi Kölcsey Ferenc gimnázium. Bogács Mónika információi következnek.
2: Az augusztus 19-e és 28-a között megrendezendő programok az iskola története előtt tisztelegnek, és az öreg diákokat, egykori pedagógusokat, valamint a jelenlegi iskola közösséget is megszólítják. A rendezvénysorozat augusztus 19-én kapcsolódik a városi ünnepi programokhoz. Az iskola közössége részt vesz a csónak felvonuláson, majd a tűzi játékot követően a gimnázium udvarán találkoznak az ünnepségre érkező öreg diákok. Augusztus 26-án gyertyagyújtással emlékeznek meg az egykori tanárokról a körmendi temetőben. A megemlékezésen nyugdíjas pedagógusok és volt diákok vesznek részt. Augusztus 27-én koszorúzással tisztelegnek az iskola alapítóigazgatója dr. Kincselek emléktáblájánál. Ezt követően megnyílik az iskola történeti kiállítás a gimnázium aulájában. Ugyancsak ezen a napon mutatják be Pintér György iskola történeti könyvét a Sodis galériában. A jubileumi programsorozat augusztus 28-án tanévnyitó ünnepséggel zárul. A rendezvényen adják át Pálfiné Szabó Éva négy részes festménysorozatát a gimnáziumnak. Ezt követően a Sodics galériában megnyílik a művész Bereményi Géza dalai ihlete alkotásaiból rendezett tárlat. A jubileumi rendezvények célja, hogy méltó módon emlékezzenek meg az intézmény 8 évtizedes történetéről, valamint erősítsék a kapcsolatot az iskola egykori és jelenlegi közösség. Között.
1: Már etetni is kell a vadállományt az extrém hűség miatt. A természetes, vizes élőhelyek kiszáradása miatt a vadásztársaságok sok helyen már nem csak itatják, hanem táplálják is az állatokat. Blaja Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza szerint azonban ez a módszer hosszú távon nem tartható fenn.
3: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborjó, tehát az utódok, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Komoly negatív következménye lesz. Rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a víz ellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, akkor az adott vadállam is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
1: A vasi erdőkben is folyamatosan pótolják az ivóvizet a vadállatok számára, közölte az Országos Vadászkamara Vármegyei Szervezetének elnöke. Gagyi István a VAOL-nak elmondta, a vadásztársaságok tagjai naponta járják az erdőket, és ha kell, lajtos kocsikkal szállítják a vizet és mélyítik a dagonyákat. Több mint 27 milliárd forint uniós támogatást fordít a kormány a krónikus betegségmenedzsment programra, amelyet 2027. június 30-ig meghosszabbít, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. A program segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek szervezett hosszú távú gondozásában. Hegedűs Zsolt azt is ígérte, hogy racionalizálják a háziorvosi praxisok munkáját, csökkentik a felesleges adminisztrációt, korszerűbb eszközöket és jobb szakmai hátteret biztosítanak és vonzóbbá teszik a családorvosi hivatást. Baka András elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre, Baka András közölte a kormányfő Facebook oldalán szombaton. A poszthoz csatolt képen látható, hogy Magyar Péter miniszterelnököt Bújdosó Andrea, a Tisza parlamenti frakció vezetője is elkísérte a volt főbíróhoz, akinek jelöléséről szombati ülésén döntött a kormánypárti képviselőcsoport. Egy várakozó metró szerelvénybe is betévedt az a sérült vaddisznó, amely a mozgó lépcsőn jutott le szombaton a Kossuth-Lajos téri metróállomás peronjára, de egyik utas sem sérült meg, közölte a BKV ZRT az MTI-vel. A közlekedési társaság tájékoztatásából az derült ki, hogy a korábbi információkkal ellentétben a metró nem ütötte el az állatot. A vaddisznó lement a sínek közé, majd behúzódott a szerelvény alá. Beszorult a metró vezető fülkéjéhez, végül egy vadász lelőtte. Azt egyelőre nem tudni, hogy a vaddisznóhoz szerezte a sérüléseit, illetve miért tévedt be az állomásra, áll a BKV közleményében.
0: Sporthírek.
1: Három első, két második és egy harmadik helyen a magyar válogatott szerepelt a legeredményesebben az isztambuli 5-us Európa-bajnokságon. Győzött a Guzi Blanka, Bauer Blanka, Erdős Rita női és a Tamás Boton, Szép Balázs, Kolesár Mihály férfi csapat, valamint Guzi és Kolesár vegyes váltóban, második lett egyéniben Tamás, illetve női váltóban Rajncsák Diana és Varga Orsolya, harmadikként végzett egyéniben Guzi.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden a napsütés több tájegységünkön is fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak helyenként alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Napközben egyre több felé északnyugatira, északira fordul a szél, melyet élénk helyenként erős lökések kísérhetnek. Kora reggel már több felé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet, délután a 32-35 fok közé melegszik a levegő.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: Én vagyok az, aki szeret, ki is voltam te nélküled. Elhoznám a fát az eget, ha láthatnám szép szemedet. Szegény voltam, voltam nemes, hazug voltam, s becsületes. Vándor voltam, két szekeres, ahol jártam, ott ne keres.

0: Hazai turné. Naponta 260 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Veled átrepülök falakon, pedig nem is olyan rég. Csak néztem, ahogy dörög az ég. Kifakult a sárga, a kék. Ma már nem török el, ha hiába rázom a rácsot.

0: Hát jó.
1: Szevasz, Laci, mi a helyzet?
0: Szia, Luci. Ne, hallgattam ezt a dalt, hogy ez biztosan erről a Lújzáról szól, csak...
1: De persze, mire gondolsz?
0: Nem, nem így ismertelek meg, tehát azért nem egy ilyen kedvesebb srác vagy, nem?
1: Na jó, igazad van, de nem lesznél. Ez ott az rólam szól!
2: Mindig jön egy másik. Mindig jön egy másik, attól félsz, hogy a szív elászik. Ó, majd jön egy másik.
1: Igen!

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nagy szükség lenne a vérre a megyében. Hosszabb buszjáratok várják majd a karnevalozókat. A magyarok 84%-a csatlakozott az összefogáshoz. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nagy szükség lenne a vérre a megyében. Hiány alakult ki bizonyos vércsoportokból Vasban. Akár tervezett műtéteket is elhalaszthatnak. Nyáron a szabadságolások és a hűség miatt jelentősen visszaesik az önkéntesek száma, miközben a kórházak folyamatos ellátásához naponta mintegy 50 véradóra lenne szükség. Lentei Szilvia, az Országos Vérellátó Szolgálat területi vezetője a Szombathelyi Televíziónak elmondta, a vérkészletek csökkenése elsősorban a nem sürgős beavatkozásokat érintheti, miközben az akut esetek ellátását minden körülmények között biztosítani kell. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt szeptember 2-ig tartó nyári kampánnyal igyekszik új, főként fiatal véradókat megszólítani. Az otthoni grillezésnél is figyeljünk a szárazságban. A hőség idején kiemelten figyeljünk akkor is, ha otthon saját udvarunkon grillezünk, az autóból pedig véletlenül se dobjunk el égő vagy parázsló cigarettacsikket. A nyáron eddig több mint 60 szabadtéri tűzhöz riasztották a vasi tűzoltókat. Erdők, tarlók, mezőgazdasági táblák, füves területek égtek, esetenként akár több 10 hektáron. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben, hangsúlyozza Dénes Károly, tűzoltó alezredes, a körmendi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője.
2: Amikor végeztünk, akkor ne hagyjuk ott, oltsuk el. És ez azért jó, mert hát ilyen nagyobb kerti partiknál, bográcsozásoknál azért a kert néha a tetőfokára is tud hágni, hogy így mondjam, baj is lehet abból. Azt gondolom, amikor még van tiszta fej és már nincsen ételkészítés, akkor öntsünk rá a vizet. Tartsák be az emberek a helyi önkormányzati rendeletekben foglalt növényi hulladék égetés szabályt is. Természetesen tűzoltási tilalom esetén ezek akkor is fel vannak függesztve, de azért jó figyelni, és legjobb lenne az, ha kirándulunk az erdőbe vagy a szabadon, ne hagyjunk hátra szemetet, mert az a szemét az ott lesz, és az egy éghető gyúlékony lesz.
1: Hosszabb buszjáratok várják a karnevalozókat. Közösségi programokkal és a közlekedés fejlesztésével is készülnek a jubileumi Savaria karnevára. A látogatók közösen rakhatnak ki egy nagyméretű római témájú mozaikot, amely később a Ferences kert díszmedencéjét díszíti majd. A rendezvény idején a helyi buszközlekedés is bővül, sűrűbben indulnak a járatok a nagyobb városrészek felé. Az éjszakai autóbuszok pedig hajnali fél kettőig közlekednek, derült ki a program sorozat múlt héten tartott sajtótájékoztatóján. A lepkéket is óvják az útkarbantartásoknál. A természeti értékek megóvására is figyelnek az útkarbantartások során az Őrségi Nemzeti Parkban. Az igazgatóság kérésére a Magyar Közút és Bajensenye önkormányzata meghagyja az út mentén megjelölt borzas fűzike töveket. Ezek a védett törpeszender és több más lepkefaj hernyóinak fontos tápnövényei. A különleges faj példányait addig kímélik meg, amíg a fejlődő hernyók számára táplálékot biztosítanak, ezzel is segítve a térség biológiai sokféleségének megőrzését, közölte a Nemzeti Park. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a Magyar Közlönyben, írta a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap reggel. Vitézi Dávid emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. Példanélkülinek nevezte a gazdasági és energetikai miniszter, hogy felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István Facebook oldalára feltöltött videóüzenetében közölte, 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre cselekedett, átszervezte termelését, elhalasztotta az energiaigényes munkafolyamatokat, önként vállalta fogyasztása csökkentését, amelynek eredményeképpen több mint 500 megawattal mérsékelte a fogyasztást a legkritikusabb időszakban. A felelős hozzáállást érdemes a mindennapokban is megőrizni, fogalmazott. Spanyolország az ilyenkor szokásosnál mintegy félmillióval több turistára számít a teljes napfogyatkozás miatt. A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai országban augusztus 12-én kora este. A spanyol gazdasági minisztérium a szállásfoglalások alapján úgy becsülte, hogy az esemény több mint 347 millió euró bevételt eredményezhet. A napfogyatkozást megelőző napokra szóló repülőjegy foglalások száma több mint 90%-kal ugrott meg a tavalyihoz viszonyítva az észak-spanyolországi városok esetében.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden a napsütés több tájegységünkön is fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak helyenként alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Napközben egyre több felé északnyugatira, északira fordul a szél, melyet élénk helyenként erős lökések kísérhetnek. Korra reggel már több felé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet, délután a 32-35 fok közé melegszik a levegő.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

Körmendiek kedvenc zenéi, Körment kedvenc rádiójában, 99.8, a Város Rádiója, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Rengeteg pályázati pénz érkezik Vas megyébe. Ünnepel a Kölcsey Ferenc gimnázium. Baka András elfogadta a köztársaság elnöki tisztségre a felkérést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rengeteg pályázati pénz érkezik Vas megyébe. Országos összevetésben megyénk nyerte el a legtöbb támogatást a Magyar Falu program két friss pályázatán. Összesen 109 vasi település fejleszthet, több mint 4 milliárd forintból, amelyet utak, járdák, vízelvezető rendszerek korszerűsítésére, önkormányzati épületek felújítására, valamint eszközbeszerzésekre fordítanak, tudta meg a VAOL. A legnagyobb támogatást Kemenes, Magasi és Gencsapáti nyerte el, de jelentős forrás jut Sorokpolánynak is. Délvasból szintén az élmezőnyben található még Pető Mihály fa több mint 81, Magyar Szombatfa csak nem 77, Bérbaltavár 70, valamint Nagykölked 68 millió forinttal. Ünnepel a Kölcsey Ferenc gimnázium. Jubilómi rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a körmendi Kölcsey Ferenc gimnázium. Bogács Mónika információi következnek.
2: Az augusztus 19-e és 28-a között megrendezendő programok az iskola története előtt tisztelegnek, és az öreg diákokat, egykori pedagógusokat, valamint a jelenlegi iskola közösséget is megszólítják. A rendezvénysorozat augusztus 19-én kapcsolódik a városi ünnepi programokhoz. Az iskola közössége részt vesz a csónak felvonuláson, majd a tűzi játékot követően a gimnázium udvarán találkoznak az ünnepségre érkező öreg diákok. Augusztus 26-án gyertyagyújtással emlékeznek meg az egykori tanárokról a körmendi temetőben. A megemlékezésen nyugdíjas pedagógusok és volt diákok vesznek részt. Augusztus 27-én koszorúzással tisztelegnek az iskola alapító igazgatója dr. Kincselek emléktáblájánál. Ezt követően megnyílik az iskola történeti kiállítás a gimnázium aulájában. Ugyancsak ezen a napon mutatják be Pintér György iskola történeti könyvét a Sodis galériában. A jubileumi programsorozat augusztus 28-án tanévnyitó ünnepséggel zárul. A rendezvényen adják át Pálfiné Szabó Éva négy részes festmény sorozatát a gimnáziumnak. Ezt követően a Sodics galériában megnyílik a művész Bereményi Géza dalai ihlete alkotásaiból rendezett tárlat. A jubileumi rendezvények célja, hogy méltó módon emlékezzenek meg az intézmény 8 évtizedes történetéről, valamint erősítsék a kapcsolatot az iskola egykori és jelenlegi közösségével.
1: Már etetni is kell a vadállományt az extrém hűség miatt. A természetes, vizes élőhelyek kiszáradása miatt a vadásztársaságok sok helyen már nem csak itatják, hanem táplálják is az állatokat. Blaja Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza szerint azonban ez a módszer hosszú távon nem tartható fenn.
3: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborjó, tehát az utódok, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Komoly negatív következménye lesz. Rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a víz ellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, akkor az adott vadállam is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
1: A vasi erdőkben is folyamatosan pótolják az ivóvizet a vadállatok számára, közölte az Országos Vadászkamara Vármegyei Szervezetének elnöke. Gagyi István a VAOL-nak elmondta, a vadásztársaságok tagjai naponta járják az erdőket, és ha kell, lajtos kocsikkal szállítják a vizet és mélyítik a dagonyákat. Több mint 27 milliárd forint uniós támogatást fordít a kormány a krónikus betegségmenedzsment programra, amelyet 2027. június 30-ig meghosszabbít, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. A program segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek szervezett hosszú távú gondozásában. Hegedűs Zsolt azt is ígérte, hogy racionalizálják a háziorvosi praxisok munkáját, csökkentik a felesleges adminisztrációt, korszerűbb eszközöket és jobb szakmai hátteret biztosítanak és vonzóbbá teszik a családorvosi hivatást. Baka András elfogadta a felkérést. Elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre, Baka András közölte a kormányfő Facebook oldalán szombaton. A poszthoz csatolt képen látható, hogy Magyar Péter miniszterelnököt Bujdosó Andrea, a Tisza parlamenti frakció vezetője is elkísérte a volt főbíróhoz, akinek jelöléséről szombati ülésén döntött a kormánypárti képviselőcsoport. Egy várakozó metrószerelvénybe is betévett az a sérült vaddisznó, amely a mozgó lépcsőn jutott le szombaton a Kossuth-Lajos téri metroállomás peronjára, de egyik utas sem sérült meg, közölte a BKV ZRT az MT-vel. A közlekedési társaság tájékoztatásából az derült ki, hogy a korábbi információkkal ellentétben a metró nem ütötte el az állatot. A vaddisznó lement a sínek közé, majd behúzódott a szerelvény alá. Beszorult a metró vezető fülkéjéhez, végül egy vadász lelőtte. Azt egyelőre nem tudni, hogy a vaddisznóhoz szerezte a sérüléseit, illetve miért tévedt be az állomásra, áll a BKV közleményében.
0: Sporthírek.
1: Három első, két második és egy harmadik helyen a magyar válogatott szerepelt a legeredményesebben az isztambuli 5-us Európa-bajnokságon. Győzött a Guzi Blanka, Bauer Blanka, Erdős Rita női és a Tamás Boton, Szép Balázs, Kolesár Mihály férfi csapat, valamint Guzi és Kolesár vegyes váltókban. Második lett egyéniben Tamás, illetve női váltóban Rajncsák Diana és Varga Orsolya. Harmadikként végzett egyéniben Guzi.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden a napsütés több tájegységünkön is fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak helyenként alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Napközben egyre több felé északnyugatira, északira fordul a szél, melyet élénk helyenként erős lökések kísérhetnek. Kora reggel már több felé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet, délutánra 32-35 fok közé melegszik a levegő.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nagy szükség lenne a vérre a megyében. Hosszabb buszjáratok várják majd a karnevalozókat. A magyarok 84%-a csatlakozott az összefogáshoz. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nagy szükség lenne a vérre a megyében. Hiány alakul ki bizonyos vércsoportokból Vasban. Akár tervezett műtéteket is elhalaszthatnak. Nyáron a szabadságolások és a hűség miatt jelentősen visszaesik az önkéntesek száma, miközben a kórházak folyamatos ellátásához naponta mintegy 50 véradóra lenne szükség. Lentei Szilvia, az Országos Vérellátó Szolgálat területi vezetője a Szombathelyi Televíziónak elmondta, a vérkészletek csökkenése elsősorban a nem sürgős beavatkozásokat érintheti, miközben az akut esetek ellátását minden körülmények között biztosítani kell. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt szeptember 2-ig tartó nyári kampánnyal igyekszik új, főként fiatal véradókat megszólítani. Az otthoni grillezésnél is figyeljünk a szárazságban. A hőség idején kiemelten figyeljünk akkor is, ha otthon saját udvarunkon grillezünk, az autóból pedig véletlenül se dobjunk el égő vagy parázsló cigarettacsikket. A nyáron eddig több mint 60 szabadtéri tűzhöz riasztották a vasi tűzoltókat. Erdők, tarlók, mezőgazdasági táblák, füves területek égtek, esetenként akár több 10 hektáron. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben, hangsúlyozza Dénes Károly, tűzoltó alezredes, a körmendi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője.
2: Amikor végeztünk, akkor ne hagyjuk ott, oltsuk el. És ez azért jó, mert hát ilyen nagyobb kerti partiknál, bográcsozásoknál azért a kert néha a tetőfokára is tud hágni, hogy így mondjam, baj is lehet abból. Azt gondolom, amikor még van tiszta fej és már nincsen ételkészítés, akkor öntsünk rá a vizet. Tartsák be az emberek a helyi önkormányzati rendeletekben foglalt növényi hulladék égetés szabályt is. Természetesen tűzoltási tilalom esetén ezek akkor is fel vannak függesztve, de azért jó figyelni, és legjobb lenne az, ha kirándulunk az erdőbe vagy a szabadon, ne hagyjunk hátra szemetet, mert az a szemét az ott lesz, és az egy éghető gyúlékony lesz.
1: Hosszabb buszjáratok várják a karnevalozókat. Közösségi programokkal és a közlekedés fejlesztésével is készülnek a jubileumi Szavária karnevára. A látogatók közösen rakhatnak ki egy nagyméretű római témájú mozaikot, amely később a Ferences kert díszmedencéjét díszíti majd. A rendezvény idején a helyi buszközlekedés is bővül, sűrűbben indulnak a járatok a nagyobb városrészek felé. Az éjszakai autóbuszok pedig hajnali fél kettőig közlekednek, derült ki a program sorozat múlt héten tartott sajtótájékoztatóján. A lepkéket is óvják az útkarbantartásoknál. A természeti értékek megóvására is figyelnek az útkarbantartások során az Őrségi Nemzeti Parkban. Az igazgatóság kérésére a Magyar Közút és Bajensenye önkormányzata meghagyja az út mentén megjelölt borzas fűzike-töveket. Ezek a védett törpeszender és több más lepkefaj hernyóinak fontos tápnövényei. A különleges faj példányait addig kímélik meg, amíg a fejlődő hernyók számára táplálékot biztosítanak, ezzel is segítve a térség biológiai sokféleségének megőrzését, közölte a Nemzeti Park. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a Magyar Közlönyben, írta a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap reggel. Vitézi Dávid emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. Példanélkülinek nevezte a gazdasági és energetikai miniszter, hogy felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István Facebook oldalára feltöltött videóüzenetében közölte, 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre cselekedett, átszervezte termelését, elhalasztotta az energiaigényes munkafolyamatokat, önként vállalta fogyasztása csökkentését, amelynek eredményeképpen több mint 500 megawattal mérsékelte a fogyasztást a legkritikusabb időszakban. A felelős hozzáállást érdemes a mindennapokban is megőrizni, fogalmazott. Spanyolország az ilyenkor szokásosnál mintegy félmillióval több turistára számít a teljes napfogyatkozás miatt. A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai országban augusztus 12-én kora este. A spanyol gazdasági minisztérium a szállásfoglalások alapján úgy becsülte, hogy az esemény több mint 347 millió euró bevételt eredményezhet. A napfogyatkozást megelőző napokra szóló repülőjegy foglalások száma több mint 90%-kal ugrott meg a tavalyihoz viszonyítva az észak-spanyolországi városok esetében.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden a napsütés több tájegységünkön is fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak helyenként alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Napközben egyre több felé északnyugatira, északira fordul a szél, melyet élénk helyenként erős lökések kísérhetnek. Kora reggel már több felé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet, délután a 32-35 fok közé melegszik a levegő.
0: Körmendi panoráma. Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi panoráma, a régió magazinja.
3: Mai műsorunkban Balog Eszter főhadnagy, a vasi katasztrófa védelem szóvivője a vendég, aki az elmúlt hónap mentési statisztikáit ismerteti. Mellette néhány fontos információ is elhangzik majd a vasi katasztrófa védelmi szervezetnél történtekről. Lesz majd egy leendő programjukra szóló meghívás is az interjúban, és hasznos tanácsok hangzanak el, többek között a szénmonoxid mérgezés elleni nyári védekezési módokról. Azonban még egy témát is tartogatunk mai műsorunkban az önök számára. Pénteken a Körmendi Kastély Színház Társulat nagy sikerrel mutatta be premierjét, Gogol Revizóriát Szép Dániel rendezésében a körmendi közönség előtt. Aki szeretné látni az előadást, és pénteken nem volt alkalma erre, az ma 17 órától is megteheti. A Körmendi Batthyány Örökségközpont színház termében 17 órától látható újra a darab. Vörös Attila társulat vezetővel közösen ajánljuk a kaszt legújabb darabját az önök számára. Bízva abban, hogy sikerült érdekes műsort készítenünk önöknek, kíván kellemes rádióhallgatást itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.

0: Mai műsorunkban Balog Eszter főhadnagy, a Vasi katasztrófavédelem szóvivője vendég, aki először az elmúlt hónap műszaki mentési statisztikáit ismerteti.
1: Hát a július sem maradt tűzoltói beavatkozások nélkül, elég magas és kiugró számadat az, hogy nem is tűzesetekből, hanem műszaki mentésekből volt bőven. 114 esetben kellett tűzoltói segítség az egyes műszaki mentéseknél. Egyébként ezek többsége ajtónyitás volt, de majd erről úgyis a későbbiek során fogunk majd beszélni. Tűzeseteknél 52 esetben kellett beavatkozni, míg szabadtéren keletkezett tűz pedig 27 esetben volt. Műszaki mentések közül biztos sokan hallhatták, hogy két nagyobb baleset volt itt júliusban a térségben, ezek sajnos halálos kimenetelő közlekedési balesetek voltak. Az egyik az július 19-én a kora délutáni órákban történt az M80-as autóúton Körmen térségében. Itt egy kis teherautó és egy személyautó ütközött össze frontálisan. A személyautóban 5 ember utazott, a kis teherautóban pedig csak a sofőr tartózkodott, amikor történt a baleset. Ehhez a balesethez a körmendei hivatásos tűzoltók, valamint a Vasvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgált egysége vonult. A tűzoltók az 5 utas közül a személyautóból egy kiskorú gyermeket még az ő kiérkezésük előtt az ott tartózkodók kiszabadítottak. Egyébként a személygépjárműben még további 2 kiskorú és 2 felnőtt tartózkodott, akiket a tűzoltók szabadítottak ki, továbbá a kis teherautónak a sofőrjét is feszítő vágónak a segítségével tudták az egységek kiemelni a gépjárműből. Egyébként a magához, a műszaki mentéshez a sokat emlegetett feszítővágó mellett nyomatóhengert és orrfűrészt is használtak, a beavatkozás ideje alatt pedig teljes útzár volt érvényben. Aztán július 22-én reggel a 84-es főúton Sárvár térségében is volt egy halálos kimenetű baleset, itt frontálisan ütközött össze egy tojást szállító kis teherautó és egy kis busz. A közúti közlekedési balesethez Sárvárról hivatásos tűzoltók vonultak ki, valamint itt is a műszaki mentést a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A kis buszban 5 fő utazott, egyikük pedig az ütközés következtében kirepült a gépjárműből. 2 fő önállóan el tudta hagyni a járművet, további 2 fő, valamint a kis teherautóban utazó 1 fő pedig beszorult, őket a tűzoltók nyomató henger, illetve feszítővágó segítségével szabadították ki, majd átadták őket a mentőszolgálatnak.

0: Győrkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Mai műsorunkban Balogh Eszter főhadnagy, a vasi katasztrófa védelem szóvivője vendég, aki az elmúlt hónap tűzeseteiről beszél.
2: Tűzesetekből egyébként ezek a tipikus tarlótüzek, száraz avar, száraz aljnövényzet tűzesetei voltak jellemzőek az elmúlt hónapban, de hoztam olyat is, ami nem ilyen jellegű volt, ez pedig július 25-én Bükön történt tűzeset volt a Gyár utcában, itt egy nyári konyhaként használt épület égett le teljes terjedelmében. A tűzeset következtében az épületben tárolt propán-bután gázpalackok és egy széndioxid palack is felrobbant. A tűz keletkezésekor az épületben nem tartózkodott senki, szombathelyi hivatásos tűzoltók mellett sopronkövesdi hivatásos egységek, a csepregi önkormányzati tűzoltók és a helyi önkéntes tűzoltók végezték a munkálatokat, akik a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett oltották a lángokat több vízsugárral, majd a melléképület megbontásához pedig kézi szerszámokat használtak. Aztán július 28-án délután Hosszúperesztek térségében volt egy olyan tűzesetünk, hogy villanyoszlopnak hajtott egy traktor, és ennek következtében a villanyoszlop kidőlt, és meggyújtotta az alatta lévő száraz tarlót. A Hosszúperesztek önkéntes tűzoltók kiérkezése előtt az ott tartózkodók a tüzet porraloltó tűzoltók készülékekkel eloltották, az egység pedig hőkamerával vizsgálta át a traktort és annak környezetét, majd a helyszínre kérte az áramszolgáltató szakembereit. És egy ilyen tipikus mezőgazdasági tűzeset, ami az elmúlt időszakban jellemző volt, ilyen volt július 30-án délután Vét térségében, ahol 3 hektáron égett a tarló, a lángok a emellett lévő fásításra is egy részben átterjedtek. Szombathelyi Sárváró hivatásos és a Vasvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat tűzoltói mellett a szombathelyi hivatásos tűzoltóegységek 3 vízsugárral és a tűzoltó gépjárművek avaroltói segítségével oltották el a lángokat. Egyébként a munkájukat a helyszínen erőgépek is segítették, amelyek körbetárcsázták a területet annak érdekében, hogy a lángok ne tudjanak tovább terjedni.

0: Mai műsorunkban Balog Eszter főhadnagy, a Vasi katasztrófa védelem szóvivője vendég, aki most a vasi tűzoltótáborok népszerűségéről számol be.
1: Július 6-tól 10-ig tartottak ezek a táborok. Egyébként érdekes, hogy pont ezen időszakban három településen is itt a Vármegyében voltak a gyermekek részére ilyen nyári programok. Csepregen, Kőszegen és Őriszentpéteren is a helyi tűzoltók a településen lévő gyermekeket összegyűjtötték, és aztán nagyon izgalmas programokat szerveztek a részükre. Amellett, hogy voltak elméleti foglalkozások, nem maradhattak el a játékos vetélkedők és a kirándulások sem. Például a csepregi tűzoltók a szomszédos Ausztriába is ellátogattak, és oda vitték el az osztrák tűzoltókhoz a gyermekeket, ahol ők megtekinthették a szertár, de emellett egy magasból mentő tűzoltó gépjármű kosarába is felülhettek, és onnan pedig a magasból kémlelhették meg a területet. Aztán voltak versenyek a gyermekek részére, ezek ilyen tipikus tűzoltó feladatok köré szerveződtek, és aztán a társszervek sem maradhattak ki ezekből a programokból, a mentők és a rendőrök is ellátogattak a tűzoltótáborokra, és szakmai előadásokat, valamint kerékpár és ügyességi vetélkedőt tartottak a gyerekeknek. Aztán maguk a tűzoltók is kedveskedtek a diákoknak, ugyanis volt műszaki mentési bemutató, de a tálca tűzoltás sem maradhatott el, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezek a tűzoltótáborok nagyon hasznosak voltak a gyermekek részére, és biztosan állíthatom, hogy senki sem maradt élmények nélkül, és csupa élménnyel térhetett innen haza.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Mai műsorunkban Balog Eszter főhadnagy, a Vasi katasztrófa védelem szóvivője vendég, aki most arról szól, két tűzoltó tett esküt a közelmúltban Vasból, egyikük a körmendi hivatásos tűzoltóság állományát erősíti már. Fekete Márton András tűzoltó őrmester Szombathelyen szolgál, Szentes Péter tűzoltó őrmester pedig Körmendi.

0: Mendel.
1: Nagy örömünkre szolgál, hogy újabb két fiatal tűzoltóval gyarapodhatott a tűzoltó társadalom itt Vas vármegyében. Július 10-én a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon megtartott ünnepélyes kibocsátó ünnepségen tették le az esküjüket. 76 társukkal együtt, ugyanis ők sikeres szakmai vizsgát tettek, és ezt követően következhetett a tiszthelyettesi eskütétel. Ketten közülük, ahogy már mondtam, ide a vármegyében megyébe kerülnek, egyikőjük Szombathelyen, másikőjük pedig Körmenden tesz már szolgálatot, ugyanis őket július 13-án itt a Vasvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóságon Lakatár Gábor tűzoltó ezredes igazgató helyettes fogadta, aki köszöntötte őket a csapatba, bemutatta az előjáróikat, ők most kaptak maguk mellé egy-egy szakmai segítséget, egy úgynevezett olyan tűzoltót, aki már jártas minden dologba, sok mindent látott, részt vett már több tűzesetnél, műszaki mentésnél, és ők az úgynevezett mentoraik, akik most kísérik őket az útjukon. Egyébként már mindkettőjük volt éles bevetésen, mint balesetnél is, mint pedig tűzesetnél is, és ők 13-án egyikőjük ellátogatott Körmendre, másikójuk pedig Szombathelyre, és ők már itt teljesítenek szolgálatot, és nagyon büszkék vagyunk rájuk, hogy most már a mi állományunkban vannak, és ezzel is tudják a Vasvármegyei tűzoltóknak a táborát erősíteni.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Mai műsorunkban Balogh Eszter főhadnagy, a vasi katasztrófa védelem szóvivője vendég, aki a nyári hőség idején feltétlenül fontos és betartandó tűzvédelmi szabályokról beszél.
2: Fontos az, hogy tisztában legyünk azzal, hogy ez a tartós hőség ez milyen jelentős egészségügyi megterhelést jelent, és nagyon fontos olyan szabálynak az ismétlése és betartása, amelyekkel a saját és a társaink egészségét is tudjuk biztosítani. És egy tűzoltó szempontból, amiket fontosnak tartom tűzoltási és tűzmegelőzési szempontból, hogy hangsúlyozzunk, az az egyik az, hogy hát ugye, ahogy már a káreseményeknél is elmondtam, hogy nagyon nagy a szárazság, és akár egy minimális kis szikra is hatalmas tüzeket okozhat, ezért mindig elmondjuk ilyenkor, és felhívjuk a közúton közlekedők figyelmét, hogy az autóból ne dobjunk ki cigarettacsikket, azokat az utazásunk során inkább gyűjtsük össze, majd egy szemétledobóba dobjuk el, kukába tegyük, semmiképp sem szórjuk ki az út szélére, ugyanis kisebb tűzből is aztán hatalmas pusztítások keletkezhetnek. Emellett ugye a mezőgazdasági szakembereknek a figyelmét kell még felhívnunk arra, hogy mindenkinél legyen egy porral oltó tűzoltó készülék, amellyel a kezdeti lángokat el tudják oltani, a gépjárműveiket pedig a munkavégzések után mindig tisztítsák le, portalanítsák, és a nagyon fontos, hogy ha tehetik, akkor egy védőszántást alakítsanak ki a mezőgazdasági területeken, ugyanis a tűzeseteknél is már bizonyított, hogy amikor van egy ilyen védőszántás, akkor az már nem tud, a lángok nem tudnak tovább terjedni. És aztán fontos szabály még az, hogy ezekben a napokban a hőség idején figyeljünk oda az egyedül élő idős hozzátartozóinkra, ugyanis a tűzoltókat napjában többször riasztják ajtónyitásokhoz, olyan eseményekhez, amikor hozzátartozójukat az emberek hosszú időn át nem érik el, nem tudnak hozzájuk a lakásba bejutni, és ilyenkor a tűzoltók segítségét kérik. Hogyha tehetjük, akkor napjában többször hívjuk őket fel, vagy látogassunk el hozzájuk, hogy minden rendelkezésükre áll, és jól érzik magukat, ugyanis ezekben a napokban kemény egészségügyi megterhelésnek lehetnek ők a részesei. Aztán egy nagyon, nagyon fontos szabály, hogy ezekben a forró napokban semmiképp ne hagyjunk sem gyermeket, sem állatot az autóban. Az autónak a hőmérséklete, belső hőmérséklete ilyenkor nagyon magas, és itt aztán percek alatt is megtörténhet egy végzetes tragédia. Fontos szabály továbbá ugye a szénmonoxidnak a veszélye. Az elmúlt napokban is többször riasztották a tűzoltó egységeket. Volt olyan, hogy egy hétvégén, egyik napján Szélkálmán utcába, Szombathelyre két lakásba is riasztást kaptunk. Itt megszólalt a szénmonoxid érzékelő készülék, és még időben ki tudtak menni a kollégáim, akik aztán segítséget tudtak nyújtani, és aztán mentőket is kértek helyszínre, igaz csak rosszul létek miatt. Viszont nagyon fontos, hogy akinek átfolyós vízmelegítője, nyílt égésterű vízmelegítője van, az egy szénmonoxid érzékelő készüléket szerezzen be. Emellett tudom, hogy nagyon nagy a hőség, de azért próbáljunk meg biztosítani a lakást az állandó levegő utánpótlásról, ugyanis ezekben a forróságokban egy légdugó alakulhat ki a kéményekben, amely ugye okozhatja aztán a szénmonoxidnak az előfordulását. Nagyon fontos ez a egyáltalán nem drága, azonban életmentő készülék, amelyet ugye a katasztrófavédelemnek a honlapján is megtalálnak, be tudják vásárolni megbízható helyről. És aztán fontosnak tartom még elmondani, hogy fent van a katasztrófavédelemnek a honlapján is a légkondicionált helyiségek listája, ahova nagy forróságok idején be tudnak menni az emberek, és mindenképp ajánlom a Vész applikációnak a letöltését, ezt mind iOS, mind pedig androidos mobiltelefonokra ingyenesen letölthetik, itt pedig ugye a hőségriasztásokról, az időjárási riasztásokról is tudnak tájékozódni, és azt szeretném kérni mindenkitől, hogy jobban figyeljünk oda embertársainkra és magunkra is ezekben a forró nyári napokban.

0: Mai műsorunkban Balog Eszter főhadnagy, a Vasi katasztrófa védelem szóvivője vendég, aki végül egy felhívásról szól.
1: Ez egy nagyon friss információ még, úgyhogy szerintem ez az első felület, ahol közölhetem a jó hírt, hogy idén is a vármegyén kapta meg azt a megtisztelő feladatot, hogy megtarthatja a legerősebb tűzoltóknak a nemzetközi versenyét, ami a tavalyi év gyakorlatához hasonlóan az idei évben is Bükkfürdőn kerül megrendezésre. Szeptember 18-a lesz az a dátum, amikor a tűzoltók összemérik akaraterejüket, kitartásukat, állóképességüket és gyorsaságukat, úgyhogy igazából most elsőként a tűzoltók szeretnék szólni, legyenek ők hivatásosak, önkormányzatiak, önkéntesek vagy létesítményi tűzoltók, hogyha éreznek magukban egy olyan erőt és kitartást, vagy szeretnék magukat megmérettetni, vagy csak a tavalyi év, vagy az előtte lévő évek során már bizonyították, hogy ők erre a feladatra termettek, és most szeretnének jobb időt futni, akkor azok látogassanak el a Vasvár megyei katasztrófa védelmi igazgatóságnak a honlapjára, ahol tudnak jelentkezni erre a szuperversenyre, amelyet szeptember 18-án fogunk tartani, és aztán majd a további információkkal, bővebb programokról, magáról az eseményről pedig majd szeptemberben fogunk beszámolni.
2: Szép reggel, még szebb estét hoz, magában szép üres doboz, csomó, mit senki sem dogoz.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Azonban még egy témát is tartogatunk mai műsorunkban az önök számára. Pénteken a Körmendi Kastélyszínház társulat nagy sikerrel mutatta be premierjét, Gogol revizóriát Szép Dániel rendezésében a körmendi közönség előtt. Aki szeretné látni az előadást és pénteken nem volt alkalma erre, az ma 17 órától tekintheti meg a darabot a Körmendi Batthyány Örökségközpont színház termében. Vörös Attila társulatvezetővel közösen ajánljuk a KASZT legújabb darabját az önök számára.
2: Lesz egy második előadás, 9-én vasárnap, 17 órakor a Batthyány Örökségközpont színház termében.
1: Egyébként miért éppen a gogoli műre, a klasszikusra esett a választás?
2: Gondoltuk, hogy általában az utóbbi időben mindig 20. századi darabokat játszottunk, tehát úgy gondoltuk, hogy esetleg most egy klasszikushoz nyúlunk, és akkor ugye a Szép Dániel, aki a darab rendezője, azt választotta, hogy a revizor legyen az a darab. Ő dramatizálta az eredeti 5 felvonásból álló művet, 2 felvonásosra csökkentette, így körülbelül egy 2 órás darabot csinálunk. Egy vígjátékről van szó, tehát a közönség is élvezheti, tehát azért is erre esett a választásunk, mert úgy érezzük, hogy ez egy örökérvényű darab, bármelyik korban be lehet mutatni.
1: Mikor kezdődtek el mondjuk az első olvasópróba, vagy megbeszélés ideje, az mikor volt, mennyi idő telt el, hogy elkészült a darab?
2: Hát körülbelül a megbeszéléseket még tavaly évvégén elkezdtük, hogy mi legyen a darab, hogyan. Akkor kezdte el Dániel dramatizálni a darabot, és most egy márciusban kezdtük el az olvasópróbákat, visszaolvasópróbát, rendelkező próbákat, és így most úgy jutottunk el az augusztus 7.
1: Vörös Attila személyében egyébként az egyik főszereplővel, polgármester úrral beszélek, de még kik kaptak szerepeket, kik játszanak?
2: Hát a maga Szép Dániel rendező úr is szerepel benne, ő lesz a revizor, aztán a polgármester feleségét Bindisné Szabó Eszter játsza, azon kívül a lánya, a polgármester lányát, ez Farkas Fanni, aztán van a járásbírót Vaja István, tanfelügyelőt Bindis József, a Zemi Anyika a közjótékonyság intézmények vezetőjét Hegyes Anett. A eredeti műve postamester férfi volt, itt változtattunk rajta, itt Ivánára változtattuk a postamestert, és egy nő játsza Szabó Judit személyében. Azon kívül játszik Abdulin, a kereskedő Köbli Csaba, és illetve lesz egy fiatal szereplő is a darabban, Bindis Bence, tehát Bindis József és Szabó Eszter fia, ő játsza, ahol egy ilyen fiatal Jolly Joker szerepet, illetve játszik még Bobcsinszki szerepében, Major Szabolcs.
1: Beszéljünk a díszletről, technikáról, ez kinek a nevét fémjelzi?
2: Köbli Csaba, aki egyben a technikusunk, és meg ő is szerepel most a darabban, de ő aki a díszleteket elkészíti, fölépíti, az ő keze munkáját dicséri a díszlettervezés és a fénytechnika.
1: És ha már díszlet és fénytechnika, akkor jelmezek, erről mit mondjunk, mit kell tudnunk?
2: A jelmezek igazából a 19. századi orosz, ez igazából csak az ingekben fog megjelenni, amit a férfiak viselnek, illetve az akkori női viseletek, szoknyák is ennek a kornak a kort idézik, viszont a nadrágok, cipők, ezek már ugyanúgy öltöny nadrágok, cipők lesznek, tehát igazából keveredik valamennyire, ez szerintünk. Tehát teljes mértékben nem adjuk vissza az akkori kornak a ruházatát, de az orosz ingekkel jelzésértékűen mindenképp, illetve a hölgyek ruhájában.

0: Körmend kulturális életében mindig meghatározóak a körmendi kastély színház társulat premierjei. A művészeti közösség most Gogol revizorját vitte színre Szép Dániel rendezésében. A nagy sikerű premiért pénteken tartották a Batthyány Örökség Központ színház termében. Aki lemaradt volna róla, az ma 17 órától tekintheti meg a kaszt legfrissebb darabját. Vörös Attilával, a társulat vezetőjével beszélgetek mindenről, és remélhetően hozunk kedvet önöknek a különleges bemutató megtekintésére.
1: Nem volt nehéz például ennek a darabnak is a szövegét megtanulni. Hogy egy laikus, egy kívülálló, aki elsősorban közönség szerepet tölt be, ezt hogy képzelje? Ez egyszer csak automatikus lesz? Az embernek sajátjá válik a szerep, a szöveg?
2: Igen, hát úgy van, hogy elkezdtük olvasni, és ahogyan egyre többet olvast az ember, annál jobban maradt meg benne. A szöveg egyébként ez, ahogyan le van fordítva, elég nehéznek mondható, tehát a mai nyelvezethez képest már egy kicsit furcsa, de ettől függetlenül azért, hogy sokat gyakorolja az ember, sokat készül, ugye, hogy lassan, és ahogyan a szereppel próbálja mozgással, meg ahogyan kezdi beleélni magát a szerepbe, annál jobban a szöveg is összeáll, és akkor a kettő így a mozgással, cselekvéssel, a szerep átéléssel együtt azért kialakul a végére. De egyébként ez tényleg nem egy könnyű nyelvezetű szöveg.
1: És ugye ez egyben egy társas játék is, fontos, hogy a társulat egy nagyon jól összeszokott közösség, és tényleg így működik a dinamika.
2: Igen, mert többen már régóta tagjai vagyunk a csapatnak, meg vannak fiatalok, akik pár éve csatlakoztak, de igazából a jutalomjáték szereplői nagyjából megvannak, tehát ők játszanak, ugyanazok a szereplők maradtak, egy-két taggal kibővülve, illetve tehát az előtte lévő darabokban is, tehát régóta egy működő közösség.
1: Bár most tényleg a premierről, meg egy premier ismétlésről beszélünk, úgyhogy tényleg ennek önmagában is örülünk, de már picit látszanak a távlatok, hogy lesz-e máshol revizor bemutató, illetve játszik-e máshol a kaszt a nyáron?
2: Hát játszunk, közben megyünk falunapokra, majd még a hétvégén Banyánsenyére, 15-én pedig Magyar Nádaljára. Játszunk máshol is a revizort egyelőre. Szeretnénk itt bemutatni a környező, igazából ez valamennyire kisebb településeken nem biztos, hogy el tudjuk adni, mert a színpadok nem megfelelőek, vagy nem akkora méretűek, de megpróbáljuk eladni nagyobb városokba, vagy a városokba, ahol a színpad megfelelő, illetve hát megpróbáljuk fesztiválokra vinni, tehát a Színjátékos Szövetségnek is ajánljuk. Meghívtuk a Színjátékos Szövetség elnökét is az előadásra, hogy el tudja jönni, ezt még nem jelezte, de bízunk benne, hogy azért több helyen le tudjuk mutatni.
1: Zárásul még beszéljünk a közönségről annyit, hogy fontos a kasztnak, hogy hazai pályán, törzs közönség előtt, szerető, biztató közönség előtt mutathatja be mindig a premierjeit most is.
2: Igen, hát az nagyon fontos, hogy a premier az mindig a körmendi, a hazai közönség előtt legyen, mert igazából a körmendi közönség az, aki először láthatja a darabjainkat. Körmendiek vagyunk, tehát ez mindenképp a város szempontjából is megjelképezi azt, hogy mi itt ebbe a városba tartozunk, itt élünk, tehát a város szerves részei vagyunk, és ugyanúgy a közönségünk is. Meg ettől függetlenül, ahová vittük más településekre, például Komlón, ott is van már lassan kialakulóban azért olyan közönség, aki miattunk szokott eljönni a Komlói Színjátszó Fesztiválra.
1: Köszönöm szépen Vörös Attilának, a Körmendi Kastély Színház Társulat vezetőjének ezt a beavatást, ezt a kedvcsinálót a premierre. Sok sikert, tényleg vastapsot és élményszerű estéket kívánok a jövő hétvégére.
2: Köszönjük szépen!
3: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Ennyi volt Körmendi Panoráma című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
3: Ez volt a Körmendi Panoráma. Várja önöket egy hét múlva is a régió magazinja.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Rengeteg pályázati pénz érkezik Vas megyébe. Ünnepel a Kölcsey Ferenc gimnázium. Baka András elfogadta a köztársaság elnöki tisztségre a felkérést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rengeteg pályázati pénz érkezik Vas megyébe. Országos összevetésben megyénk nyerte el a legtöbb támogatást a Magyar Falu program két friss pályázatán. Összesen 109 vasi település fejleszthet, több mint 4 milliárd forintból, amelyet utak, járdák, vízelvezető rendszerek korszerűsítésére, önkormányzati épületek felújítására, valamint eszközbeszerzésekre fordítanak, tudta meg a VAOL. A legnagyobb támogatást Kemenes, Magasi és Gencsapáti nyerte el, de jelentős forrás jut Sorokpolánynak is. Délvasból szintén az élmezőnyben található még Pető Mihály fa több mint 81, Magyar Szombatfa csak nem 77, Bérbaltavár 70, valamint Nagykölked 68 millió forinttal. Ünnepel a Kölcsey Ferenc gimnázium. Jubilómi rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a körmendi Kölcsey Ferenc gimnázium. Bogács Mónika információi következnek.
2: Az augusztus 19-e és 28-a között megrendezendő programok az iskola története előtt tisztelegnek és az öreg diákokat, egykori pedagógusokat, valamint a jelenlegi iskola közösséget is megszólítják. A rendezvénysorozat augusztus 19-én kapcsolódik a városi ünnepi programokhoz. Az iskola közössége részt vesz a csónak felvonuláson, majd a tűzi játékot követően a gimnázium udvarán találkoznak az ünnepségre érkező öreg diákok. Augusztus 26-án gyertyagyújtással emlékeznek meg az egykori tanárokról a körmendi temetőben. A megemlékezésen nyugdíjas pedagógusok és volt diákok vesznek részt. Augusztus 27-én koszorúzással tisztelegnek az iskola alapító igazgatója dr. Kincselek emléktáblájánál. Ezt követően megnyílik az iskola történeti kiállítás a gimnázium aulájában. Ugyancsak ezen a napon mutatják be Pintér György iskola történeti könyvét a Sodis galériában. A jubileumi programsorozat augusztus 28-án tanévnyitó ünnepséggel zárul. A rendezvényen adják át Pálfiné Szabó Éva négy részes festménysorozatát a gimnáziumnak. Ezt követően a Sodics galériában megnyílik a művész Bereményi Géza dalai ihlette alkotásaiból rendezett tárlat. A jubileumi rendezvények célja, hogy méltó módon emlékezzenek meg az intézmény 8 évtizedes történetéről, valamint erősítsék a kapcsolatot az iskola egykori és jelenlegi közösség. Között.
1: Már etetni is kell a vadállományt az extrém hűség miatt. A természetes, vizes élőhelyek kiszáradása miatt a vadásztársaságok sok helyen már nem csak itatják, hanem táplálják is az állatokat. Blaja Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza szerint azonban ez a módszer hosszú távon nem tartható fenn.
3: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborjó, tehát az utódok, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Komoly negatív következménye lesz. Rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a víz ellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, akkor az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
1: A vasi erdőkben is folyamatosan pótolják az ivóvizet a vadállatok számára, közölte az Országos Vadászkamara Vármegyei Szervezetének elnöke. Gagyi István a VAOL-nak elmondta, a vadásztársaságok tagjai naponta járják az erdőket, és ha kell, lajtos kocsikkal szállítják a vizet és mélyítik a dagonyákat. Több mint 27 milliárd forint uniós támogatást fordít a kormány a krónikus betegségmenedzsment programra, amelyet 2027. június 30-ig meghosszabbít, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. A program segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek szervezett hosszú távú gondozásában. Hegedűs Zsolt azt is ígérte, hogy racionalizálják a háziorvosi praxisok munkáját, csökkentik a felesleges adminisztrációt, korszerűbb eszközöket és jobb szakmai hátteret biztosítanak és vonzóbbá teszik a családorvosi hivatást. Baka András elfogadta a felkérést a köztársasági elnöki tisztségre, Baka András közölte a kormányfő Facebook oldalán szombaton. A poszthoz csatolt képen látható, hogy Magyar Péter miniszterelnököt Bujdosó Andrea, a Tisza parlamenti frakció vezetője is elkísérte a volt főbíróhoz, akinek jelöléséről szombati ülésén döntött a kormánypárti képviselőcsoport. Egy várakozó metrószerelvénybe is betévedt az a sérült vaddisznó, amely a mozgó lépcsőn jutott le szombaton a Kossuth-Lajos téri metroállomás peronjára, de egyik utas sem sérült meg, közölte a BKV ZRT az MT-vel. A közlekedési társaság tájékoztatásából az derült ki, hogy a korábbi információkkal ellentétben a metró nem ütötte el az állatot. A vaddisznó lement a sínek közé, majd behúzódott a szerelvény alá. Beszorult a metró vezető fülkéjéhez, végül egy vadász lelőtte. Azt egyelőre nem tudni, hogy a vaddisznóhoz szerezte a sérüléseit, illetve miért tévedt be az állomásra, áll a BKV közleményében.
0: Sporthírek.
1: Három első, két második és egy harmadik helyen a magyar válogatott szerepelt a legeredményesebben az isztambuli 5-us Európa-bajnokságon. Győzött a Guzi Blanka, Bauer Blanka, Erdős Rita női és a Tamás Boton, Szép Balázs, Koleszár Mihály férfi csapat, valamint Guzi és Koleszár vegyes váltóban. Második lett egyéniben Tamás, illetve női váltóban Rajncsák Diana és Varga Orsolya. Harmadikként végzett egyéniben Guzi.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden a napsütés több tájegységünkön is fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak helyenként alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Napközben egyre több felé északnyugatira, északira fordul a szél, melyet élénk helyenként erős lökések kísérhetnek. Kora reggel már több felé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet, délután a 32-35 fok közé melegszik a levegő.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Örmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nagy szükség lenne a vérre a megyében. Hosszabb buszjáratok várják majd a karnevalozókat. A magyarok 84%-a csatlakozott az összefogáshoz. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nagy szükség lenne a vérre a megyében. Hiány alakult ki bizonyos vércsoportokból Vasban. Akár tervezett műtéteket is elhalaszthatnak. Nyáron a szabadságolások és a hűség miatt jelentősen visszaesik az önkéntesek száma, miközben a kórházak folyamatos ellátásához naponta mintegy 50 véradóra lenne szükség. Lentei Szilvia, az Országos Vérellátó Szolgálat területi vezetője a Szombathelyi Televíziónak elmondta, a vérkészletek csökkenése elsősorban a nem sürgős beavatkozásokat érintheti, miközben az akut esetek ellátását minden körülmények között biztosítani kell. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt szeptember 2-ig tartó nyári kampánnyal igyekszik új, főként fiatal véradókat megszólítani. Az otthoni grillezésnél is figyeljünk a szárazságban. A hőség idején kiemelten figyeljünk akkor is, ha otthon saját udvarunkon grillezünk, az autóból pedig véletlenül se dobjunk el égő vagy parázsló cigarettacsikket. A nyáron eddig több mint 60 szabadtéri tűzhöz riasztották a vasi tűzoltókat. Erdők, tarlók, mezőgazdasági táblák, füves területek égtek, esetenként akár több 10 hektáron. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben, hangsúlyozza Dénes Károly, tűzoltó alezredes, a körmendi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője.
2: Amikor végeztünk, akkor ne hagyjuk ott, oltsuk el. És ez azért jó, mert hát ilyen nagyobb kerti partiknál, bográcsozásoknál azért a kedv néha a tetőfokára is tud hágni, hogy így mondjam, baj is lehet abból. Azt gondolom, amikor még van tiszta fej és már nincsen ételkészítés, akkor öntsünk rá a vizet. Tartsák be az emberek a helyi önkormányzati rendeletekben foglalt növényi hulladék égetés szabályt is. Természetesen a tűzoltási tilalom esetén ezek akkor is fel vannak függesztve, de azért jó figyelni, és legjobb lenne az, ha kirándulunk az erdőbe vagy a szabadon, ne hagyjunk hátra szemetet, mert az a szemét az ott lesz, és az egy éghető gyúlékony lesz.
1: Hosszabb buszjáratok várják a karnevalozókat. Közösségi programokkal és a közlekedés fejlesztésével is készülnek a jubileumi Szavária karnevára. A látogatók közösen rakhatnak ki egy nagyméretű római témájú mozaikot, amely később a Ferences kert díszmedencéjét díszíti majd. A rendezvény idején a helyi buszközlekedés is bővül, sűrűbben indulnak a járatok a nagyobb városrészek felé. Az éjszakai autóbuszok pedig hajnali fél kettőig közlekednek, derült ki a program sorozat múlt héten tartott sajtótájékoztatóján. A lepkéket is óvják az útkarbantartásoknál. A természeti értékek megóvására is figyelnek az útkarbantartások során az Őrségi Nemzeti Parkban. Az igazgatóság kérésére a Magyar Közút és Bajensenye önkormányzata meghagyja az út mentén megjelölt borzas fűzike-töveket. Ezek a védett törpeszender és több más lepkefaj hernyóinak fontos tápnövényei. A különleges faj példányait addig kímélik meg, amíg a fejlődő hernyók számára táplálékot biztosítanak, ezzel is segítve a térség biológiai sokféleségének megőrzését, közölte a Nemzeti Park. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a Magyar Közlönyben, írta a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap reggel. Vitézi Dávid emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. Példanélkülinek nevezte a gazdasági és energetikai miniszter, hogy felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István Facebook oldalára feltöltött videóüzenetében közölte, 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre cselekedett, átszervezte termelését, elhalasztotta az energiaigényes munkafolyamatokat, önként vállalta fogyasztása csökkentését, amelynek eredményeképpen több mint 500 megawattal mérsékelte a fogyasztást a legkritikusabb időszakban. A felelős hozzáállást érdemes a mindennapokban is megőrizni, fogalmazott. Spanyolország az ilyenkor szokásosnál mintegy félmillióval több turistára számít a teljes napfogyatkozás miatt. A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai országban augusztus 12-én kora este. A spanyol gazdasági minisztérium a szállásfoglalások alapján úgy becsülte, hogy az esemény több mint 347 millió euró bevételt eredményezhet. A napfogyatkozást megelőző napokra szóló repülőjegy foglalások száma több mint 90%-kal ugrott meg a tavalyihoz viszonyítva az észak-spanyolországi városok esetében.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden a napsütés több tájegységünkön is fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak helyenként alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Napközben egyre több felé északnyugatira, északira fordul a szél, melyet élénk helyenként erős lökések kísérhetnek. Kora reggel már több felé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet, délutánra 32-35 fok közé melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

Után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a nép. Bam,

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkod túl.

0: elveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek légy.

0: ébreszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Holnap is marad a hőség. Újraindítják a Paksi Atomerőmű 2-es blokját. Új szakok jöhetnek a felső oktatásban. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Nem volt terve a Paksi Atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. Közben megkezdődött a Paksi Atomerőmű 2-es blokkjának fokozatos újraindítása, közölte a létesítmény a honlapján. Mint írták, a Duna vízszintje kismértékben emelkedett a napokban, ez tette lehetővé az újbóli üzembe helyezést. A blokk a névleges teljesítményét várhatóan este 10 órakor éri el. Naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt, ezért megújításukra több mint 50 milliárd forintos fejlesztési program indul, jelentette be Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter. A pályázatra önkormányzatok, víziközműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a tábleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja, így a vízveszteség csökkentése mellett biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszi az ivóvízellátást is, tette hozzá a miniszter. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt kedd délután választhatja meg az országgyűlés. Több új szak jöhet létre a felső oktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről megkezdődött a társadalmi egyeztetés. A Debreceni Egyetem biotechnológia szakot indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási szakot, valamint reedukációs szakember mesterképzést kínálna. A rendelet módosítás emellett létrehozná a mesterséges intelligencia informatika mesterképzést, amely iránt jelentős a társadalmi és munkaerőpiaci igény. Kifizettetik a helikopteres mentés költségeit Ausztriában egy felkészületlen külföldi túrázó csoporttal. A belga, brit, amerikai és osztrák kirándulók a tiroli Alpokban indultak gyerekekkel a hegyekbe megfelelő felszerelések nélkül. Többször letértek a turista útvonalról, majd a csapat riasztotta a mentőket. Két helikopter 14 embert mentett ki, további 22 turistát lekísértek a völgybe. Senki sem sérült meg, de a mentés költségeit ki kell fizetniük.
0: Időjárás jelentés.
1: Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és észak-keleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

mi majd a zenét küldjük, hadd legyen az a pesztrád. A design drogtól lassacskán már minden spanom mizantróp, a hangulatom monalizás, közelít a blazírthoz. Totális apátia, nem áll föl

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Visszafordíthatatlan károkat okozhat az aszályvasban. Elkeserítő meteorológiai adatokat hozott az idei július vasban. Szombathely térségében csaknem 4-szer több víz párolgott el, mint amennyi csapadék hullott. A Hungaromet helyi észlelője Pétervári Tibor szerint ez jól mutatja, milyen rendkívüli száraz volt eddig a nyár.
2: Fákon is látszik már, hogy dobják el a leveleiket, mintha ősz lenne, sárgulnak és összefonnyadnak a levelek. De már a gyümölcsfákon is látszik ez a kertekben. Ugye minél szárazabb a talaj, annál gyorsabban melegszik föl. És hát a jövőképet nézve is, még a hetet is a növényzetnek, hát nem tudom hogyan, de valahogy át kéne vészelni. De ilyenkor már azért ilyen 400-450 mm-nek kellene itt lenni az éves csapadéknak. Az őrségi területeken bőven 500 fölött. Most ilyen 250-260 van. Kritikus az volt, hogy március-áprilisban nagyon kevés volt. Onnan indította már meg ezt az egész folyamatot. Tehát ez egy hosszan gyűrűző, egyvas gerjesztő folyamat.
1: A rába éjszakai élővilágát mutatták be Körmenden. Kérészekkel, éjjeli lepkékkel és denevérekkel ismerkedhettek az érdeklődők a Rába Virágzás Éjszakája elnevezésű természetismereti programon szombaton Körmenden. Pogács Mónika információi következnek.
3: A rendezvényre Vas mellett a szomszédos megyékből is érkeztek résztvevők. A több állomásból álló, sötétedéstől az éjszakába nyúló program középpontjában a rába rejtett élővilága és az éjszakai életmódú állatok álltak. A fiatalok és felnőttek szakemberek vezetésével ismerhették meg a folyó környezetének kevéssé látható élőlényeit. Az egyik helyszínen dr. Kriska György ökológus a kérészek életéről tartott bemutatót. A résztvevők megismerhették a Dunavirágként ismert kérészfaj életmódját, a megmentésükre irányuló természetvédelmi kezdeményezéseket, valamint a fényszennyezés jelentette veszélyeket. Dr. Szinetár Csaba zoológus a rába víz alatti élővilágát mutatta be interaktív foglalkozásokon. A program résztvevői ezt követően a Dunavirág kérészek tömeges rajzását is megfigyelhették. Az éjszakai lepkéket Berenek Tamás zoológus segítségével tanulmányozhatták az érdeklődők. Speciális fényforrással csalogatták a lepkéket a helyszínre, így a résztvevők közelről is megfigyelhették a kevéssé ismert fajokat. A program negyedik állomásán dr. Zsebők Sándor biológus műszerek segítségével tette hallhatóvá a környéken élő denevérek és éjszakai madarak hangjait. A résztvevők ennek segítségével azonosíthatták a körülöttük repülő állatokat. A szervezők célja az volt, hogy a résztvevők szakemberek segítségével közvetlen tapasztalatokat szerezzenek a rába éjszakai élővilágáról, és felhívják a figyelmet a folyó természeti értékeire, valamint azok védelmére.
1: Megkezdődött a gyerekjátszó és a sakkasztal kialakítása a körmendi főtéren, közölte dr. Szabó Barna a polgármester közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a kivitelező jelezte, hogy a játszóelemeket a beton kötési ideje, valamint a jelenlegi nagy meleg miatt a munkálatok befejezése után sem lehet azonnal használni. A polgármester arra kéri a lakosságot, hogy a következő napokban még ne használják azokat, a használatba vétel pontos időpontjáról a következő napokban részletes tájékoztatást ad a városvezetés. Jön az év legizgalmasabb csillagászati eseménye. Részleges napfogyatkozásban gyönyörködhetünk augusztus 12-én szerdán. Megyénkből 19 óra 22 perctől figyelhetjük meg a jelenséget, amelynek hozzávetőleg 79%-os lesz a mértéke. A napfogyatkozás csak megfelelő szemvédelem mellett szabad követni, hangsúlyozza Hegyi Norbert, a Győri Széchenyi Egyetem adjunktusa, a Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány tagja.
4: Fedettségnek a maximuma az 20 óra 7 perc körül várható. Ez olyankor következik be, amikor a hold a föld és a nap közé kerül, és részben vagy teljesen eltakarja a napot. Különleges élmény, mert ilyen naplementét, hogy egy nagy sarló lesz a napnak a formája, és az nyugszik, nagyon ritkán lehet látni. Hogyha a napot nézzük, akkor csak speciális, különleges napfogyatkozás megfigyelő szemüveget kell használnunk, vagy DIN-14-es hegesztőn szűrőn keresztül. Házi barkácsolt eszközök azok veszélyesek mind a látásra, mind az egészségre, míg az automata sötétedésű hegesztőpajzsot sem szabad ilyenkor használni.
1: Falunapot rendeznek szombaton Egyházas Hollóson, ahol zené és családi programokkal, koncertekkel várják a település lakóit és a vendégeket. A falunap főzőversenye kezdődik, A napot 21 órától hajnalig tartó szabadtéri mulatság zárja. A szervezők a gyerekekre is gondoltak, a kiegészítő programok között légvár, ugrálóvár és tűzoltóautó bemutató is szerepel. Vádat emeltek egy Vasváron súlyos balesetet okozó autós ellen. A férfi 2025 áprilisában a Petőfi Sándor utcában nem adott elsőbséget a védett úton érkező teherautónak. A teherautó vezetője vészfékezett, ennek ellenére a két jármű összeütközött. A balesetben a személyautó sofőrje és utasa is súlyos sérülést szenvedett. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi járásbíróság dönt. 8 felkészülési mérkőzést játszik a 2026-27-es bajnoki idény kezdete előtt az Aegis Körmend férfi kosárlabda csapata, közölte a klub. A körmendiek augusztus 22-én a Zalakerámia ZTKK ellen kezdik a felkészülési mérkőzések sorát. A találkozót zárt kapuk mögött rendezik. Az Aegis Körmend szeptember 26-án kezdi meg a bajnoki szereplését, amikor az Albafehérvár vendégeként lép pályára. Teltház előtt vetítették a Vuk című magyar rajzfilmet a körmendi kastélykertben, egy szabadtéri kertmozi keretében. A szervezők beszámolója szerint a rendezvény iránt nagy érdeklődés mutatkozott. Szabadtéri filmvetítést még kínál a Körmendi Művelődési Központ az érdeklődőknek augusztusban. Augusztus 21-én a Papa Pia című magyar zenés vígjátékot láthatja a közönség a Várkerti Szabadtéri moziban. YouTube csatornát indított a Körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia. Az új online felületet a közösség tájékoztatására hozták létre. Az új csatorna a későbbiekben lehetőséget biztosíthat arra, hogy a Körmendi Katolikus Közösség eseményeihez és programjaihoz kapcsolódó videós tartalmak szélesebb körhöz eljutassanak. Több mint 109 millió forinttal támogatták a visszaváltók, a rászorulókat a Repont automatákon keresztül 2026 első fél évében, közölte a Mohu az MT-vel. A Mohu mosolyra váltó programjának köszönhetően a fogyasztók egyetlen gombnyomással támogathatták a Péter Czerny Alapítvány, a beteg koraszülöttek gyógyításáért gyermekétkeztetési alapítvány és az SOS gyerekfarvak munkáját. A tartós hűség a női hormonrendszer működésére is hatással lehet. Megváltoztathatja a menstruációs ciklust, illetve felerősítheti a menopauza tüneteit. Hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szakorvosa. Fehér Boglárka hangsúlyozta, a hőség okozta kiszáradás a menstruációs görcsöket is fokozhatja, ezért különösen fontos a napi 2-3 liter folyadék, valamint az elvesztett elektrolitok köztük a nátrium, kálium és a magnézium pótlása. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő a kormány Facebook oldalán. A kormány szóvivő videóban elmondta, a támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyósítja még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 ezer forintot novemberben utalvány formájában kapják meg az érintett családok. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyerek jogosult, tette hozzá. Láz helyett hűtéssel védekeznek a kórokozók ellen az erdélyi béka ebi halai. Elsőként mutatták ki a kórokozók elleni úgynevezett viselkedési hüllés jelenségét, változó testhőmérsékletű gerincesekben az ELTE kutatói. Az erdélyi béka ebi halain végzett kísérlet eredménye szerint a fertőzések ellen általánosan ismert viselkedési lázzal szemben a vírusos kétéltűek testhőmérsékletük csökkentésével veszik fel a harcot. A gerinces állat vírusfertőzés hatására nem melegebb, hanem hűvösebb környezetet keres, hogy a testhőmérsékletét szabályozza. Három oroszlán pusztult el a rendkívüli hőség miatt egy japán állatkertben július vége óta, miközben több másik állatnál is a hőstressz jeleit tapasztalták. Az augusztus eleje óta tartó forróság nem csak az embereket, hanem az állatkertek lakóit is komoly próbatétel elé állítja. Az oroszlánok ugyan a melegebb éghajlathoz alkalmazkodott állatok hírében állnak, a tartósan magas hőmérséklet azonban számukra is veszélyes lehet. A szokatlanul forró időjárás Japán mellett Ázsia más részeit is érinti. Sakkjátszmához hasonlított a Donald Trump amerikai elnök az Iránnal zajló alkufolyamatot. Az elnök úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok jelenleg csak visszafogott tárgyalást folytat, miközben az iráni gazdaság állapotát figyeli. Trump azt állította, hogy az iráni gazdaság nagyon rossz állapotban van, amit az amerikai haditengerészeti blokkádjának tulajdonított, valamint azt hangoztatta, hogy az iráni államnak nincs pénze fizetni a hadsereget. Indul a vasi labdarúgó bajnokság, a vármegyei másodosztályban a Tuti Textil Körmend VS-e a Csákány Dorosztói KS otthonába utazik. A meccs szombaton 17:30-tól kezdődik. A vármegyei első osztályban a Körmendi FC a Csepreg SE vendége lesz vasárnap 17:30-tól. Bronzérmet szerzett Fabien Bettina, Mihályvári Farkas Viktória, Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid alkotta magyar csapat a 4x1500 méteres nyíltvízi váltóversenyben a Párizsi Európa bajnokságon. A magyar nyíltvízi csapat ezzel 7 éremmel egy aranyjal 5 ezüsttel és egy bronzzal zárta a Párizsi Európa bajnokságot.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry.

99.8. 99.8. Görmend FM.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Holnap is marad a hőség. Baka András az egyedüli államfőjelölt. Új kerékpársávot alakítanak ki a budapesti Szentgellért rakparton. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Nem volt terve a paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. A vízgazdálkodásban és az energiapolitikában évtizedes lemaradás és semmittevés jellemezte az elmúlt évek kormányzatait, jelentette ki a kormányfő napirend előtti felszólalásában a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, kellő politikai bátorság hiány a témához kapcsolódó vitákat soha nem merték lefolytatni. Naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt, ezért megújításukra több mint 50 milliárd forintos fejlesztési program indul, jelentette be Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter. A pályázatra önkormányzatok, víziközműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a távleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja, így a vízveszteség csökkentése mellett biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszi az ivóvízellátást is, tette hozzá a miniszter. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt kedd délután választhatja meg az országgyűlés. Több új szak jöhet létre a felső oktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről megkezdődött a társadalmi egyeztetés. A Debreceni Egyetem biotechnológia szakot indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási szakot, valamint reedukációs szakember mesterképzést kínálna. A rendelet módosítása mellett létrehozná a mesterséges intelligencia informatika mesterképzést, amely iránt jelentős a társadalmi és munkaerőpiaci igény. Korlattal védett kétirányú kerékpársávot alakítanak ki az útpályán Budapesten a Szentgellért rakparton. Ezzel megszűnik az a jelenlegi helyzet, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok közös járdát használnak. A Rudas gyógyfürdőnél a kerékpáros forgalmat átvezetik a parkolósáv helyére. A közbeszerzési felhívás egy-két héten belül megjelenik, a tényleges kivitelezési munkálatok várhatóan szeptember végén kezdődnek.
0: Időjárás jelentés.
1: Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: 99.8
2: 99.8 Körmend rádiója.
1: Ráfangolva.
0: Nekem a

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Holnap is marad a hőség. Újraindítják a Paksi Atomerőmű 2-es blokját. Új szakok jöhetnek a felső oktatásban. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Nem volt terve a Paksi Atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. Közben megkezdődött a Paksi Atomerőmű 2-es blokkjának fokozatos újraindítása, közölte a létesítmény a honlapján. Mint írták, a Duna vízszintje kismértékben emelkedett a napokban, ez tette lehetővé az újbóli üzembe helyezést. A blokk a névleges teljesítményét várhatóan este 10 órakor éri el. Naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt, ezért megújításokra több mint 50 milliárd forintos fejlesztési program indul, jelentette be Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter. A pályázatra önkormányzatok, víziközműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a tábleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja, így a vízveszteség csökkentése mellett biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszi az ivóvízellátást is, tette hozzá a miniszter. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt kedd délután választhatja meg az országgyűlés. Több új szak jöhet létre a felső oktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről megkezdődött a társadalmi egyeztetés. A Debreceni Egyetem biotechnológia szakot indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási szakot, valamint reedukációs szakember mesterképzést kínálna. A rendelet módosítása mellett létrehozná a mesterséges intelligencia informatika mesterképzést, amely iránt jelentős a társadalmi és munkaerőpiaci igény. Kifizettetik a helikopteres mentés költségeit Ausztriában egy felkészületlen külföldi túrázó csoporttal. A belga, brit, amerikai és osztrák kirándulók a tiroli Alpokban indultak gyerekekkel a hegyekbe megfelelő felszerelések nélkül. Többször letértek a turista útvonalról, majd a csapat riasztotta a mentőket. Két helikopter 14 embert mentett ki, további 22 turistát lekísértek a völgybe. Senki sem sérült meg, de a mentés költségeit ki kell fizetniük.
0: Időjárás jelentés.
1: Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.